0: és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: If you had one shot, one opportunity,

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Don't have to leave the-

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Összeül az országgyűlés. Nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések adatai. Idén is segít a Magyarok Kenyere program. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Az összehívást ezúttal is Ruf Bálint miniszter kezdeményezte mára és holnapra. Szó lesz a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről, a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról. Napirendre kerülhet az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történet levéltáráról szóló javaslat is. Nyilvánossá válnak a kórházi fertőzések adatai. Hegedűs Zsolt miniszter bejelentése szerint szeptembertől bárki megismerheti ezeket. A rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertana alapján valós számokra épül. Az információk értelmezését kiegészítő mutatók segítik. A cél a betegbiztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése. Volt dolguk a balatoni vízirendőröknek. Idén már 133 ember életét mentették meg. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a szezonban eddig 76 esetben riasztották a hatóságot. A Balatonon 5 rendőrös és a vízimentő szervezetek közösen vigyáznak a fürdőzők biztonságára. Már gyűjtik a búzát a Magyarok Kenyere programban. A Kárpát-medence csak nem 300 pontján várják a gazdák felajánlásait. Tavaly csak nem 1200 tonna búza jött össze, amelyet rászorulók támogatására fordítottak, mondta rádióknak Horváth Vivien, a program vezetője.
2: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét.
1: Lando Norris nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A McLaren brit versenyzője a pole pozícióban

0: Szerte. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Veszélyes trend terjed, megkezdődött a búza adományok gyűjtése. Fokozottan figyeljünk a gyerekekre a strandon. Jó reggelt kívánok, Demeter Dia vagyok a hírekkel. Veszélyes trend terjed a közösségi médiában. Erre hívja fel a figyelmet rádiumban a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter elmondta, úgynevezett naptetoválásokat készítenek, ez azonban nagyon káros a bőrnek.
2: Az idei nyárnak egy, mondhatjuk úgy, hogy sláger TikTok kihívása a naptetoválás készítése, aminek a lényege az lenne, hogy a bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal, és hát sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől, mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást, ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
1: Megkezdődött a búza adományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta rádiónknak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien hozzátette, tavaly közel 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
3: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búza adományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével lisztéőrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
1: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén Martonvásáron tartják, augusztus 5-én. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig a kijelölt helyen fürödjünk és ne távolodjunk el a parttól. A gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta rádióknak Illés Zoltán vízimentő.
4: A gyermekekkel való fürdőzés is nagyon sarkalatos kérdés. Nagyon nehéz megítélni a gyermek úszás tudását. Szerencsére nagyon sokan járnak úszni és tanulnak úszni. Úszodában általában az oktatók dicsérik a gyerekeket, nyilván ennek van motivációs oka is. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy nagyon nehéz felmérni és tisztában lenni a gyermek úszás tudásával. De mindettől függetlenül nagyon fontos, hogy lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, valószínűleg nem elég, és majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő fogja ezt látni, hiszen ő van ott a parton, és ő figyel közvetlenül a gyermekre. Mire ő bemegy a vízbe, és elkezdi keresni, sajnos megvan az esélye annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Tehát fölösleges ennek kitenni a gyermeket is. Ezzel együtt, ha a szülő bent van a gyermekkel, és játszanak, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, abban a pillanatban meg tudja fogni a gyermeket,

0: Beteg biztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése. Az adatok értelmezését kiegészítő mutatók is segítik majd. Idén már 133 ember életét mentették meg a balatoni vízi rendőrök. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a szezonban eddig 76 mentéshez riasztották az egységeket. A Balatonon 5 rendőrőrs, több mint 25 szolgálati hajóval, valamint 4 vízi mentő szervezettel együtt vigyáz a fürdőzők és a vízen közlekedők biztonságára. A rendőrség arra figyelmeztetett, fürdés előtt érdemes tájékozódni a vízviszonyokról, kerülni kell az alkoholfogyasztást, és nem ajánlott egyedül a parttól távolúszni. A szél által elsodort matrac vagy vízi bicikli után sem szabad úszni, viharjelzés esetén pedig mindenki tartsa be a szabályokat. Bakteriális szennyezettség miatt 6 strandon is fürdőzési tilalmat rendeltek el. Az intézkedés 5 velencei tavi és egy dunaújvárosi strandot érint. A vízvizsgálatok során a megengedett határértéknél magasabb enterokokusz baktérium szintet mutattak ki. A hatóságok már megkezdték a szükséges intézkedéseket a vízminőség helyreállítása érdekében. A strandokat akkor nyithatják meg újra, ha a vizsgálatok ismét megfelelő vízminőséget igazolnak. Szakértői egyeztetések kezdődtek a 2017-ben bezárt planetárium jövőjéről. A Tudományos és Technológiai Miniszter szerint olyan koncepció épül, amelyet a kormány elé terjeszthetnek. A vizsgált lehetőségek között szerepel az ideiglenes újranyitás, a teljes felújítás, valamint egy korszerű tudományos múzeum és élményközpont létrehozása is. A cél, hogy a planetárium ismét megnyithassa kapuit a látogatók előtt. A tartós hőség és a csapadék hiány miatt egyre nehezebben jutnak vízhez a vadállatok. A természetes vízlelőhelyek kiszáradása miatt a vadgazdálkodók országszerte újítatókat létesítenek, a meglévőket pedig rendszeresen feltöltik. A munkába több helyen már önkéntesek is bekapcsolódtak, olvasható a Magyar Vadászlap közösségi oldalán. Kitérnek arra, hogy a mesterséges vízlelőhelyeket nem csak a vadak, hanem számos más állat, például madarak és méhek is használják. Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta rádiónknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztály vezetője.
1: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiai. Az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
0: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig mindig legyen feltöltve. Enyhe emelkedést mutat a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a legfrissebb szennyvízadatok szerint. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, több városban, köztük Debrecenben, Nyíregyházán és Szegeden, valamint a főváros egyes területein is kimutatási határ felett volt a kórokozó örökítő anyaga. A szakemberek szerint ez alapján a koronavírus fertőzések száma lokálisan emelkedhet. Csak nem 6 Celsius fokkal hűlt a Balaton vize egy hét alatt. A Hungaromet mérései szerint július 18-án még 26,6, szombat reggel viszont már csak 20,8 fokos volt a tó. Kitérnek arra is, hogy a víz hőmérsékletét mély vízben mérik, így a partmentés sekélyebb részeken, akár 1-2 fokkal is magasabb lehet a víz hőmérséklet. Látványos égi parádéval búcsúzik a július, a hónap utolsó éjszakáján 2 meteorraj, a déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák is eléri aktivitásának csúcsát. Ha derült lesz az ég, óránként akár 10-15 hullócsillagot is láthatunk szabad szemmel. A szakemberek szerint érdemes fényszennyezéstől mentes helyet keresni a meteorzápor megfigyeléséhez. A napsütést ma is többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők, csak elszórtan, leginkább a keleti ország részben lehet eső vagy zápor, néhol kisebb zivatar. Az északnyugati szelet sokfelé kísérhetik majd erős széllökések. A legmelegebb órákban 29-33 fok között alakulnak a csúcsok. Holnaptól fokozatosan melegszik majd az idő, hétvégére visszatér a kánikula.
2: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jó reggelt, jó hetet kívánok! Július 27-e van, hétfő, az év 208. napja, Liliánák és az Olgák névnapja. Sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek, és ünnepeljük őket együtt. 06 20 55 55 155, 6 óra múlt 10 perccel. Maxim Levente vagyok, Justin Timberlake kezd, Nagy Ricsi folytatja, és jön Will Smith is mindjárt. Best FM.

0: Ezt FM, a legjobb zenék, jó reggelt, jó hetet kívánok, július 27-e van, és a mostani hétvégén is elmaradt a Balaton átúszás, melynek tervezett új időpontja augusztus 1 szombat, a víz után pedig 4 kerékre pattanunk, egészen kis kerekekre, de gyorsan lehet suhanni rajtuk. Gördeszka a fókuszban, Skater Boy címmel, Avril Lavigne dala folytatja a hétfő reggelt. Ha a dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155-ös számunkra.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Ezt a FM, a legjobb zenék, még egy-két viszonylag enyhe nap, aztán a hét közepétől jön újból a hőség, a kánikula. Hogy pontosan milyen időre készülhetünk ma és a következő napokban, kiderül a hírek végén. Azután az ATB Let You Go című dalával megy tovább a hétfő reggel.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Összeül az országgyűlés, nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések adatai. Idén is segít a Magyarok Kenyere program, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Az összehívást ezúttal is Ruf Bálint miniszter kezdeményezte mára és holnapra. Szó lesz a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről, a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról. Napirendre kerülhet az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történet levéltáráról szóló javaslat is. Nyilvánossá válnak a kórházi fertőzések adatai. Hegedűs Zsolt miniszter bejelentése szerint szeptembertől bárki megismerheti ezeket. A rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertana alapján valós számokra épül. Az információk értelmezését kiegészítő mutatók segítik. A cél a betegbiztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése. Volt dolguk a balatoni vízirendőröknek. Idén már 133 ember életét mentették meg. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a szezonban eddig 76 esetben riasztották a hatóságot. A Balatonon 5 rendőrös és a vízimentő szervezetek közösen vigyáznak a fürdőzők biztonságára. Már gyűjtik a búzát a Magyarok Kenyere programban. A Kárpát-medence csak nem 300 pontján várják a gazdák felajánlásait. Tavaly csak nem 1200 tonna búza jött össze, amelyet rászorulók támogatására fordítottak, mondta rádiónknak Horváth Vivien, a program vezetője.
2: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búza adományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét.
1: Lando Norris nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A McLaren brit versenyzője a pole pozícióból rajtolva idei első pályafutása 12. futam győzelmét aratta, és sorozatban másodszor győzött Mogyoródon. A második helyen a címvédő Max Verstappen végzett, míg a harmadik Andrea Kimi Antonelli lett. A nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, utána naposabb idő várható. A térségünk egyes részein kis eséllyel némi eső még előfordulhat. A szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül valószínű. Holnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem érkezik. 26-33 fok közötti értékekre van kilátás országszerte. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Jazz FM a legjobb zenék. Alapvetően napsütéses idővel indul a hét, de erős lesz a szél, és egy-két zápor, zivatar, akár hevesebb vihar sem kizárt. 27-33 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap is napos, gomoly felhős időnk lesz, kevesebb eséllyel eshet. 26-33, és napról napra melegszik az idő. Szerdán már 29-35 fokot mérhetünk majd. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, Krisztina Aguiléráéktól, Car Wash. Jó reggelt!
1: Best FM! A legjobb zenék! This is...

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is hetet üt az óra. Jó reggelt, július 27-én. Jönnek a friss hírek, aztán engedélyt kér szórakoztatásra. Robbie Williams. Ez lesz a Let Me Entertain You, és jönnek magyar előadók is, köztük a New Level Empire.
2: Áthajózhatnánk, gyere, áthajózhatnánk, a Balaton minden, a Balaton minden mondja.
1: Hívható SMS Viber 0620-5555-155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Felmérik a szociális intézmények helyzetét, helyére került az acélhíd, terjednek a közösségi média korlátozások, a mikrofonnál Gál Ildikó. Pontos képünk lesz a szociális intézményekről. Országos állapotfelmérést végeznek a szakemberek a kormány kezdeményezésére. Ezzel elkezdődött a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészülete. Ha megvannak az eredmények, elindulhat a szervezeti megújulás, a humán erőforrás megerősítése, a minőségbiztosítás fejlesztése és a finanszírozási rendszer korszerűsítése. Helyére került a Soroksári út feletti új acélhíd. Ez a déli körvasút része. Vitézi Dávid miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy az egész ország közlekedését átalakítja a fejlesztés. Kiemelte, úgy tudnak majd áthaladni Budapesten a körvasúton a vonatok, hogy közben fontos közlekedési csomópontokat érintenek, és nem kell bemenniük a főbb pályaudvarokra, amelyek kapacitás hiányosak, emellett kerülő is. Több mint 101 000-en kezdhetik meg felsőfokú tanulmányaikat szeptembertől, ez az elmúlt évek legmagasabb felvételi létszáma. Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felső oktatásért felelős elnökhelyettese rádiónknak elmondta, a gazdasági, a műszaki és a pedagógus képzések bizonyultak a legnépszerűbbnek.
2: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt.
1: Egyre több ország korlátozza, vagy tervezi korlátozni a gyermekek közösségi média használatát. Az intézkedések célja a zaklatás, a függőség, a mentális problémák és az online visszaélések visszaszorítása. Ausztrália például már bevezette a 16 év alattiakat érintő tilalmat, Franciaország pedig szeptembertől korlátozza a 15 év alattiak hozzáférését. Retro hétvégét tart a MÁVA Dél-Dunántúlon. A Balatonnál, Kaposváron és annak környékén, valamint az újra nyíló Komlódombóvár vonalon lesznek a programok. A 60-as, 70-es, 80-as és a 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Közlekednek majd a sorozatgyártásuk 60. évfordulóját ünneplő M40-es pópos mozdonyok, emellett a frissen felújított Ősbobó, a Szöcske és Szerge is. A nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, utána naposabb idő várható. A térségünk egyes részein kis eséllyel némi eső még előfordulhat. A szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül valószínű. Holnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem érkezik. 26-33 fok közötti értékekre van kilátás országszerte. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok! Július 27. napja egyébként az évből, ez már a 208. Sok boldogságot a névnapos Liliánáknak, Olgáknak és Isten éltesse a szülinaposokat is. Ha a névnapos szülinapos köszöntő vagy közlekedési infó van, jöhet a 0620 55 55 155-re, és jönnek a legjobb zenék is. Nem sokára Texas-tól zenél a Rasmus, de csak Mark Ronson és Amy Winehouse kettőse után.

0: Best FM a legjobb zenék, jó reggelt, július 27-én hétfőn. Ma van a balatoni halak napja, apropó balatoni jó pihenést a héten szabadságukat töltőknek. Egy fokkal jobb időt fogtak ki, mint a múlt heti turnus. Lehet már strandolni a hét közepétől, aztán meg szinte kötelező jelleggel a kánikulát szerintem vízparton a legkönnyebb elviselni. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül pedig jön egy újabb, The Rasmus in the Shadow.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Rest FM a legjobb zenék, rögtön 7:30, a legfrissebb hírek vannak soron, aztán a Nightcrawlers dala a Push the Feelingon. A közben dugó baleset van már is a hét első reggelén, várom az infót 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: a Best FM-en.
1: Érkezik az újabb hőhullám, veszélyes is lehet a naptetoválás. 2032 után is itt maradhat a Forma 1. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Újra ránk tör a tikkasztó meleg. A Hungarómet előrejelzése szerint a hét elején még 30 fok körül alakulhatnak a csúcsértékek, utána azonban tovább emelkedhet a hőmérséklet. Péntektől már többfelé 33 és 38 fok közötti maximumok is lehetnek, vasárnap pedig helyenként 39 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála. Csapadékra a hőkupola idején egyelőre kevés az esély, a hajnalok pedig egyre kevésbé hozhatnak enyhülést. 2032 után is Magyarországon tarthatjuk a Forma 1-et, erről tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök a sorozat elnök vezérigazgatójával a Hungaroringen. A kormányfő szerint a cél, hogy a verseny a lehető legjobb feltételekkel maradjon az országban, már megkezdték az egyeztetéseket a jelenlegi szerződés utáni időszakról. Hozzátette, rekordszámú néző érkezett a Magyar Nagydíjra, és a rendezvény gazdasági, valamint turisztikai szempontból is jelentős hazánknak. Az úgynevezett naptetoválások veszélyeire figyelmeztet a Magyar Dermatológiai Társulat. A közösségi médiában terjedő trend során többen szándékosan égetik le a bőrük egy részét, ami komoly károsodást okozhat, mondta rádiónknak Holló Péter, a szervezet elnöke.
2: Sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől. Mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást. Ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
1: Ismét elsötétül az égbolt, 27 év után újra teljes napfogyatkozás lesz látható Európából. Augusztus 12-én érdemes az eget kémlelni. Izlandról, Spanyolországból és a Balear-szigetekről jól megfigyelhető lesz, Magyarországról csak részleges fogyatkozásnak lehetünk szemtanúi. Eredményhirdetés a Magyar Tengernél. A Balatonfüredi Windis Laurát választották a 201. Anna Bál szépének. Első udvarhölgye a debreceni Tullas Viktória, második udvarhölgye pedig a saját testvére, Windis Regina lett. Ők tegnap hagyományosan a Kisfaludi színpadon találkoztak az érdeklődőkkel, majd sétakocsikáztak egyet. Felmelegedés kezdődik erős légmozgással. A nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, utána naposabb idő várható. A szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül valószínű. Holnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, a szelet még érezhetjük. 26-33 fok közötti értékekre van kilátás. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Akár 35 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július 27-én hétfőn. Sok boldogságot az Olgáknak és a Liliánáknak, na és a szülinaposoknak is. 178 éve 1848-ban ezen a napon született Eötvös Loránd, világhírű fizikus, geofizikus, a torziós inga feltalálója, miniszter. 1962-ben a mai napon született Carl Müller, amerikai rockzenész, basszusgitáros, a Soul Asylum alapító tagja. 1979-ben ezen a napon az AC/DC megjelentette Highway to Hell című 5. nagylemezét, egyben az utolsót, amit még a nem sokkal később tragikusan fiatalon elhunyt Bon Scott énekessel készített el a legendás csapat. 1983-ban ezen a napon Madonna piacra dobta önmagáról elnevezett debütáló nagylemezét, rajta olyan világslágerekkel, mint a Lucky Star vagy a Borderline. Like 1986-ban ezen a napon koncertezett Budapesten a Queen. július 27 megjelent Rick Astley bemutatkozó kislemeze Never Gonna Give You Up címmel. 0620 Sok boldogságot az ünnepelteknek, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
1: A 90-es és 2000-es

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hideg fronttal indul a hét, záporok, zivatarok jöhetnek, közben fázni nem fogunk, 30 fok körül alakul délután a maximum. Részletek mindjárt a hírek végén, 8 után pedig hozom majd a Faithless-t. És itt lesz Rúzsa Mardi is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó hetet kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ismét ülésezik a parlament, vigyáznak a fürdőzőkre a balatoni vízirendőrök. Lando Norris nyerte a magyar nagydíjat. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Az összehívást ezúttal is Ruf Bálint miniszter kezdeményezte mára és holnapra. Szó lesz a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről, a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról. Napirendre kerülhet az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslat is. Nyilvánossá válnak a kórházi fertőzések adatai. Hegedűs Zsolt miniszter bejelentése szerint szeptembertől bárki megismerheti ezeket. A rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertana alapján valós számokra épül. Az információk értelmezését kiegészítő mutatók segítik. A cél a betegbiztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése. Volt dolguk a balatoni vízirendőröknek. Idén már 133 ember életét mentették meg. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a szezonban eddig 76 esetben riasztották a hatóságot. A Balatonon 5 rendőrös és a vízimentő szervezetek közösen vigyáznak a fürdőzők biztonságára. Már gyűjtik a búzát a Magyarok Kenyere programban. A Kárpát-medence csak nem 300 pontján várják a gazdák felajánlásait. Tavaly csak nem 1200 tonna búza jött össze, amelyet rászorulók támogatására fordítottak, mondta rádiónknak Horváth Vivien, a program vezetője.
2: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét.
1: Lando Norris nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A McLaren brit versenyzője a pole pozícióban rajtolva idei első pályafutása 12. futam győzelmét aratta, és sorozatban másodszor győzött Mogyoródon. A második helyen a címvédő Max Verstappen végzett, míg a harmadik Andrea Kimi Antonelli lett. A nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, utána naposabb idő várható. A térségünk egyes részein kis eséllyel némi eső még előfordulhat. A szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül valószínű. Holnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem érkezik. 26-33 fok közötti értékekre van kilátás országszerte. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó reggelt, itt az új nap, itt az új hét, próbáljuk meg újból. Try Again címmel Alaya dala indítja az órát. Persze, aki az M3-ason tart Budapest felé, Aszódnál már is akadályba ütközik. Baleset miatt ugyanis 3-4 kilométeres a torlódás. Köszi Istvánnak, aki megírta ezt a 0620-55-55-155-re. 4 perc elmúlt 8, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM-ben a legjobb zené. Kicsit távoli még a karácsony, de ha Mariah Carey-ről van szó, nem is annyira. Szerinte soha nem lehet elég korán elkezdeni a karácsonyi készülődést. Az énekesnő állítólag visszahozza ünnepi koncertjeit Európába, Angliába, ezen belül is Londonba, az O2 arénába. Bár hivatalosan még nem jelentette be, a brit sajtó már késztényként kezeli, ha az előkészületeket. Ha a turnéval kapcsolatos hírek beigazolódnak, az európai közönség ismét élőben hallhatja Mariah olyan legendás karácsonyi dalait, mint az All I Want for Christmas is You, amihez valóban korán van még egy kicsit, így július 27-én viszont érkezzen most akkor egy másik dala, méghozzá a Busta Rhymes-zal közös I Know What You Want a Besten. Jó reggelt, jó hetet, egy perccel, lassan kettővel múlt, 8:45. Ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.

FM a legjobb zenék. Július 27-e hétfővel elindult az újabb hét, és hidegfrontot hoz a hét eleje. Ami nem is annyira hideg, hiszen 30 fok körül lesz majd délután a maximum. A hidegfront abban mutatkozik meg, hogy felhősebb az ég, szélre, esőre, záporokra, zivatarokra kell készülni. Részletek a hírek végén az időjárás jelentésben rögtön 8:30. Jó reggelt, George Michael és a Fast Love pedig már bekészítve.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Országos állapotfelmérés kezdődik. Rekordszámú hallgató kezdi meg tanulmányait. Retro hétvégét tervez a MÁV. Köszöntöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Fontos képünk lesz a szociális intézményekről. Országos állapotfelmérést végeznek a szakemberek a kormány kezdeményezésére. Ezzel elkezdődött a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészülete. Ha megvannak az eredmények, elindulhat a szervezeti megújulás, a humán erőforrás megerősítése, a minőségbiztosítás fejlesztése és a finanszírozási rendszer korszerűsítése. Helyére került a Soroksári út feletti új acélhíd. Ez a déli körvasút része. Vitézi Dávid miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy az egész ország közlekedését átalakítja a fejlesztés. Kiemelte, úgy tudnak majd áthaladni Budapesten a körvasúton a vonatok, hogy közben fontos közlekedési csomópontokat érintenek, és nem kell bemenniük a főbb pályaudvarokra, amelyek kapacitás hiányosak, emellett kerülő is. Több mint 101 000-en kezdhetik meg felsőfokú tanulmányaikat szeptembertől, ez az elmúlt évek legmagasabb felvételi létszáma. Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felső oktatásért felelős elnökhelyettese rádiónknak elmondta, a gazdasági, a műszaki és a pedagógus képzések bizonyultak a legnépszerűbbnek.
2: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt.
1: Egyre több ország korlátozza, vagy tervezi korlátozni a gyermekek közösségi média használatát. Az intézkedések célja a zaklatás, a függőség, a mentális problémák és az online visszaélések visszaszorítása. Ausztrália például már bevezette a 16 év alattiakat érintő tilalmat, Franciaország pedig szeptembertől korlátozza a 15 év alattiak hozzáférését. Retro hétvégét tart a MÁV Dél-Dunántúlon. A Balatonnál, Kaposváron és annak környékén, valamint az újra nyíló Komlódombóvár vonalon lesznek a programok. A 60-as, 70-es, 80-as és a 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Közlekednek majd a sorozatgyártásuk 60. évfordulóját ünneplő M40-es pópos mozdonyok, emellett a frissen felújított Ősbobó, a Szöcske és Szerge is. Felmelegedés kezdődik erős légmozgással. A nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, utána naposabb idő várható. A szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül valószínű. Holnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, a szelet még érezhetjük. 26-33 fok közötti értékekre van kilátás. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Akár 35 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék. Hidegfronttal indul a hét. A napos időszakok mellett lehetnek záporok, zivatarok is, közben fázni azért nem fogunk, 30 fok körül lesz a maximum. Erős szélre kell készülni a zivatarok környezetében. Holnap napos gomoly felhős idő lesz, esni nem fog, 26-33 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán pedig kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő is alig lesz az égen. Aznap már 29-35 fok között lesz a maximum, csütörtökön 32-37, és egyre melegebbek lesznek az éjszakák is. All for one, I swear, egy kis multidézés. Irány a 90-es évek az amerikai R&B csapattal, itt a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig 200 g sózott kesudió 25% kedvezménnyel csak 889 forint. Mindig Aldi.
2: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
3: A kürtős kalács új roppanása. Have a break, have a KitKat. Kürtős kalács made with KitKat. Harap rá az új crunchy kürtős kalácsra. A Vitéz kürtösnél, az édes mackóban, a cirkusz mellett.
4: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
0: Reklámot hallottak.
4: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
5: Mókaliget néven ingyenes mókus, illetve madárpark vár mindenkit Budapesten a 4. kerületben. Az Ugró Gyula sor 1-3 alatt mindenki ingyenesen nézheti meg az aranyos mókusokat, és találkozhat különleges madarakkal is. Több tucat madárfajnak is otthont ad a 4. kerületi idilli hely. Az elkerített kisligetben több mókus és madáretető, sőt fürdető, sünnilak és még rovarhotel is található. A Mókaligetben készítettek a látogatók számára egy információs táblát az itt szemügyre vehető fajokról, amelyek QR-kóddal van kell látva. Ezeket beolvasva okostelefonunkkal a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapjáról kaphatunk részletes információt a madarakról. A Mókaliget nem hatalmas ugyan, de sok-sok móka és szeretet lakozik benne. A természet szerelmeseinek és a szürke, hétköznapi rohanásból kitörni vágyóknak tökéletes kikapcsolódást nyújt, akár gyerekekkel együtt is.
4: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
6: A mocsári teknős hazánk egyetlen őshonos teknősfaja, mely országszerte megtalálható tavak, folyók, holtágak, csatornák mentén, mocsaras területeken. Elsősorban a lassú folyású és állóvizeket kedvelik, így inkább azok közelében számíthatunk rájuk. Azonban a májustól júliusig terjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres vagy akár néhány kilométeres távolságban is találkozhatunk velük. Amennyiben úton áthaladó teknőssel találkozunk, álljunk meg, segítsünk neki azzal, hogy felvesszük, és az úttól biztonságos pár 10 méteres távolságra lehelyezzük, figyelve arra, hogy csak abba az irányba vigyük, amerre ő maga is igyekezett. A felnőtt teknősöket semmiképp ne vigyük vissza a vízhez, mert ezzel nem hogy segítenénk rajtuk, mint inkább nehezítjük a dolgukat, hiszen ebben az esetben kezdhetik előről az utat. Az észlelést pedig rögzíthetjük az országos kétéltű és hüllőtérképezés program honlapján, vagy okos telefonos alkalmazáson keresztül.
4: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
7: Hamarosan itt az újabb hőkupola. 2032 után is hazánkban maradhat a Forma 1. Újra elsötétül az égbolt. Önök Gál Ildikót hallják. Újra ránk tör a tikkasztó meleg. A Hungaromet előrejelzése szerint a hét elején még 30 fok körül alakulhatnak a csúcsértékek, utána azonban tovább emelkedhet a hőmérséklet. Péntektől már többfelé 33 és 38 fok közötti maximumok is lehetnek, vasárnap pedig helyenként 39 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála. Csapadékra a hőkupola idején egyelőre kevés az esély, a hajnalok pedig egyre kevésbé hozhatnak enyhülést. 2032 után is Magyarországon tarthatjuk a Forma 1-et, erről tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök a sorozat elnök vezérigazgatójával a Hungaroringen. A kormányfő szerint a cél, hogy a verseny a lehető legjobb feltételekkel maradjon az országban, már megkezdték az egyeztetéseket a jelenlegi szerződés utáni időszakról. Hozzátette, rekordszámú néző érkezett a Magyar Nagydíjra, és a rendezvény gazdasági, valamint turisztikai szempontból is jelentős hazánknak. Az úgynevezett naptetoválások veszélyeire figyelmeztet a Magyar Dermatológiai Társulat. A közösségi médiában terjedő trend során többen szándékosan égetik le a bőrük egy részét, ami komoly károsodást okozhat, mondta rádiónknak Holló Péter, a szervezet elnöke.
8: Sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől. Mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást. Ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
7: Ismét elsötétül az égbolt, 27 év után újra teljes napfogyatkozás lesz látható Európából. Augusztus 12-én érdemes az eget kémlelni. Izlandról, Spanyolországból és a Balear-szigetekről jól megfigyelhető lesz, Magyarországról csak részleges fogyatkozásnak lehetünk szemtanúi. Eredményhirdetés a Magyar Tengernél. A balatonfüredi Windis Laurát választották a 201. Anna Bál szépének. Első udvarhölgye a debreceni Tullas Viktória, második udvarhölgye pedig a saját testvére Windis Regina lett. Ők tegnap hagyományosan a Kisvaludi színpadon találkoztak az érdeklődőkkel, majd sétakocsikáztak egyet. A nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, utána naposabb idő várható. A térségünk egyes részein kis eséllyel némi eső még előfordulhat. A szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül valószínű. Holnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem érkezik. 26-33 fok közötti értékekre van kilátás országszerte. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma.
4: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
9: És aki még mindig nem unja, továbbra is a hőmérséklet a fókuszban, de már zenében sompolt a temperature, és nem csak a hőmérséklet fokozódik a hét előre haladtával, hanem ebben az órában a hangulat is olyan előadóknak köszönhetően, mint Carlos Santana, Simply Red, Shanice, Neo, vagy épp 50 Cent. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber, 4 perccel múlt 9, jó reggelt, Maxim Levente vagyok.

Best FM, a legjobb zenék, hogy mi a közös az amerikai énekesnőben, Shanice-ben és a brit világsztárban, Stingben, hát a szaxofonosuk. Az a Brentford Marsalis, aki egyébként elismert jazz zenész, és mind az Englishman in New York szaxofon szólóját, illetve a most érkező I Love Your Smile szóló részét is jegyzi. 1991 az évszám, a Billboard Hot 100 második hely.

Rest FM, a legjobb zenék. Futár Norbi írja, hogy óriási a dugó az M1-esen Budapest felé, Tatánál valaki árokba hajtott mentőhelikopter is érkezett. Köszönjük szépen, 0620 55 55 155, ide jött a Viber üzenet, de ezt a számot hívni is lehet, és hagyományos szöveges üzeneteket is lehet rá küldeni. 50 Cent és a Candy Shop folytatja a Best-en. Rest FM.

Best FM-mel a legjobb zenék, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel és hidegfronttal indul a hét. Felhősebb nap elé nézünk, záporok, zivatarok, hevesebb viharok is lehetnek. A maximum közben délután 30 fok környékén alakul. Holnap még marad a napos gomoly felhős idő 31-nehány fokkal, szerdától pedig újból jön a hőkupola. Hurrá! Outkast, The Way You Move!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Figyelem az M1-esen Budapest felé Tata térségében, ahol korábban egy autó árokba hajtott, a pályazárat feloldották, a külső sávon megindult a forgalom, jelenleg 3-4 kilométeres a torlódás. Jó utat, ha dugó baleset van, a legfrissebb hírek alatt is várom az infót, 0620 55 55 155, nem annyira szereti, ha Babynek hívják, a Madison Avenue. És biztosan jön majd 10 után Wolf Kati is. Itt a vége a hétfő reggelnek, de délelőtt is szólnak majd a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig 200 g sózott kesudió 25% kedvezménnyel csak 889 forint. Mindig Aldi.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
6: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőtt.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: A mozi kedvelői számára Budapest számos olyan helyszínt kínál, amelyeket hollywoodi produkciók is előszeretettel választanak forgatási helyszínül. Például a Magyar Állami Operaház. Ybl Miklós tervei alapján az Andrássy úton emelkedő tekintélyes épület igen kedvelt célpont a nemzetközi filmes stábok körében. Dario Argento 1998-as az Operaház Fantomja című feldolgozása teljes egészében itt készült, ahol az épület a párizsi operaházat jelenítette meg. Woody Allen 1975-ös Szerelem és halál című alkotásában pedig a Szentpétervári opera szerepét töltötte be. Jennifer Lawrence is ezen a színpadon tűnt fel orosz balerina szerepében a Vörös Veréb című film bevezető jelenetében, és bár a Kém című vígjátékban Budapest önmagát alakította, és több magyarországi helyszín, mint például a Balaton is feltűnt, az operaház itt egy kaszinóként kapott szerepet a filmkészítők elképzelései szerint.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Összeül az országgyűlés. Vigyáznak a fürdőzőkre a vízi rendőrök. Lando Norrisé a magyar nagy díj. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Az összehívást ezúttal is Ruf Bálint miniszter kezdeményezte mára és holnapra. Szó lesz a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről, a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról. Napirendre kerülhet az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történet levéltáráról szóló javaslat is. Nyilvánossá válnak a kórházi fertőzések adatai. Hegedűs Zsolt miniszter bejelentése szerint szeptembertől bárki megismerheti ezeket. A rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertana alapján valós számokra épül. Az információk értelmezését kiegészítő mutatók segítik. A cél a betegbiztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése. Volt dolguk a balatoni vízirendőröknek. Idén már 133 ember életét mentették meg. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a szezonban eddig 76 esetben riasztották a hatóságot. A Balatonon 5 rendőrös és a vízimentő szervezetek közösen vigyáznak a fürdőzők biztonságára. Már gyűjtik a búzát a Magyarok Kenyere programban. A Kárpát-medence csak nem 300 pontján várják a gazdák felajánlásait. Tavaly csak nem 1200 tonna búza jött össze, amelyet rászorulók támogatására fordítottak, mondta rádiónknak Horváth Vivien, a program vezetője.
3: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét.
2: Lando Norris nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A McLaren brit versenyzője a pole pozícióból rajtolva idei első pályafutása 12. futam győzelmét aratta, és sorozatban másodszor győzött Mogyoródon. A második helyen a címvédő Max Verstappen végzett, míg a harmadik Andrea Kimi Antonelli lett. A nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, utána naposabb idő várható. A térségünk egyes részein kis eséllyel némi eső még előfordulhat. A szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül valószínű. Holnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem érkezik. 26-33 fok közötti értékekre van kilátás országszerte. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Köztük az Ige Osztó, Black Eyed Peas, Don't Lie, Ne Hazudj, Britney Spears pedig vagy újból anya, vagy nagymama lesz, ez még kérdéses, minden esetre terhességéről szóló pletykák láttak napvilágot, Sean Paul pedig még mindig oda van Sasáért. I'm Still in Love, 4 perc elmúlt 10, hello, jó munkát, jó utat, jó pihenést a szabadságulóknak, Max M. Levente vagyok. Ez a
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Egy történelmi rekord fültanúi lehetünk, ugyanis a Madison Avenue most érkező 1999-es slágere. A Don't Call Me Baby volt az első ausztrál dal, amely a Man at Work 83-as slágere a Down Under után, amely felért a brit slágerlista legtetejére.

0: FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. Az M7-esen a Balaton irányába Székesfehérvár térségében kivágják a közlekedésre veszélyes fákat. A 62-es és 70-es kilométer között a leálló sávon dolgoznak, de néha lezárják a külső sávot is. Lassabb a pálya, kisebb torlódásra is készülni kell. Az M1-esen Budapest felé korábban Tata térségében egy autó árokba hajtott. A 77-es kilométernél a pályázárat feloldották, a külső sávon megindult a forgalom, de még mindig torlódás tapasztalható. A 7-es főúton Baracskán kigyulladt egy autó, a 37-es kilométernél lezárták a félútpályát. Jó utat, ha dugó baleset van. Várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felé.

0: szerintem a legjobb zenék. The Time Is Now, itt az idő címmel a Molokós lágere idézte meg a 90-es évek legvégét, a 2000-es évek elejét. Itt az idő, na de milyen a kérdés? Hát ha kinézünk az ablakon, egyből látjuk, hogy borúsabb, egy hideg fronthoz zápor, zivatart, akár hevesebb viharokat is okozhat. Fázni közben nem fogunk, 30 fok körül alakul a maximum. Holnap napos, gomoly felhős idő, már eső nélkül, aztán szerdától újból jön a hőség, 35 fok körüli és a fölötti maximumokkal. Most pedig Shakira folytatja, aki már több foci VB-n szerepelt, mint exe Gerard Piqué. Underneath Your Clothes a Besten.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Két évtized legjobb zenéi a délelőtt utolsó órájában is. A Back to Life után jött a Get a Life, a brit Soul to Soul második albumának első kislemeze. A lemez 90-ben jelent meg, és a címe is árulkodó, A New Decade, egy új évtized, ennek egyik első slágerét hozom majd. Sokunknak pedig a Malév reklám zenéjeként maradt meg emlékezetünkben, aztán Rúzsa Magdi énekelt el Presser Gábor szerzeményét, szól majd a széldal.
2: Így aztán nem maradt más, csak ez a dal, a széldal.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön 11 óra. A friss hírek jönnek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is. Alza.hu.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
6: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig 200 g sózott kesudió 25% kedvezménnyel csak 889 forint. Mindig Aldi.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket! facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Május elejétől ismét a sétálóké és a kétkeréken közlekedőké a pesti alsórakpart. Október 25-éig minden hétvégén és ünnepnapon autómentes övezetté alakul a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz, sőt a nyár közelettével már hétköznap esténként is szabad lesz itt a pálya. A lenyűgöző Dunai panoráma mellé színes közösségi programok, ingyenes koncertek és családi kikapcsolódás is jár, a felfrissülésről pedig 4 hangulatos teraszos vendéglátóhely gondoskodik. Az autósoknak ugyanakkor változik a megszokott útvonal, északi irányban haladva a Havas utcánál kell elhagyniuk a rakpartot, míg délfelé az Irányi utcai lehajtónál térhetnek majd vissza az útra. A rakparton kihelyezett utcabútorok, például piknikező asztalok, sütögetésre alkalmas eszközök, napozóágyak és kerékpártartók továbbra is szabadon használhatók.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
7: Gyönyörű képeket lehet készíteni ilyenkor is a fővárosról. Budapestre egyébként rengeteg turista érkezik minden évben, akik nagyon szeretnek fényképeket készíteni a fővárosról. A legjobb fotó helyszínekről a közösségi média oldalakra is szívesen töltenek fel képeket. Budapest egyik legjobb fotó helyszíne valószínűleg a Gellért hegyen van, egy olyan helyen, amit a turistákon kívül mások még nem is nagyon fedeztek fel. Ha igazán Instagramra illő képeket vagy videót akarunk csinálni, akkor a legjobb az Erzsébet híd budai oldalán felvételeket készíteni. Szent Gellért szobra és a mögötte lévő oszlopok kiváló helyszínre. Az egyik legjobb hely a szobor mögötti ösvény, ahonnan a turisták imádnak felvételeket készíteni. Aki arra jár először, az maga is kipróbálhatja, hogy milyen képeket lehet lőni innen, vagy akár a főváros bármelyik pontján.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
8: A ponthatárok után jöhet az albérletroham, kevesebb busz vár javításra, rekordszámú légi utas volt tavaly. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Nyilvánossá teszik a kórházak fertőzési adatait. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentése szerint szeptembertől bárki megismerheti az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések adatait. A rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertana alapján valós adatokra épül. A cél a betegbiztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése, az adatok értelmezését pedig kiegészítő mutatók segítik majd. Roham indult az albérletekért a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után. A megnövekedett kereslet miatt Budapesten már sok helyen 250-270 ezer forintért is kínálnak kiadó lakásokat, de a nagyobb egyetemi városokban, mint Debrecenben, Szegeden vagy Pécsen is elérheti a 150-180 ezer forintos havidíjat egy átlagos ingatlan bérleti díja. Az ingatlan szakértők arra figyelmeztetik a diákokat és a szülőket, hogy a legkedvezőbb ajánlatok órák alatt elkelnek, így nem érdemes sokáig halogatni a szerződéskötést. Már több mint 100 embert mentettek ki az idei szezonban a Balatonból. A vízirendőrök 133 fürdőzőnek adtak még egy esélyt. A hatóságok nyomatékosan kérik a strandolókat, hogy vegyék komolyan a viharjelzést, és senki se induljon például elsodródott matracok után a nyílt vízre. Rekordot döntött tavaly a légiutasok száma, a repülőgép szerencsétlenség pedig kevesebb volt. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet adatai szerint a légitársaságok csaknem 5 milliárd utast szállítottak. A légi balesetek száma 13%-kal csökkent éves viszonylatban. Világszerte 85 légi katasztrófa történt, ezekben 387 ember vesztette életét. Lelőtték a berlini támadót. A férfi egy kertben bujkált Spandauban, késsel támadt a rendőrökre, akik ezt követően lőtték le. A szombat éjszakai berlini merényletet iszlamista támadásnak minősítették. A támadó egy embert megölt, és számos sérültet ápolnak még kórházban. Napról napra melegebb lesz a héten, visszatér a hőség. Ma délelőtt még lehetnek borultabb vidékek, de aztán később már csak fátyolfelhők zavarhatják a napsütést. Délelőtt a Dunától keletre, majd északkeleten fordulhat elő elvétve kisebb eső, zápor, néhol zivatar. A szél sokfelé megélénkül, zivatarok környékén meg is erősödik. 29-33 fok között alakulnak a csúcsok. A hét második felében viszont már 36-38 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Best FM, a legjobb zenék. 97-ben kirándulunk, amikor is két holland fiatalember, Erik de König és Tom van de Geen elkészítette a trance és progressive house történetének egyik legikonikusabb időtlen klasszikusát. Ők voltak a
1: Three Drives on Vinyl.
0: A dal címe pedig
1: Grease 2000.
0: Ez a folytatás a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, a legfrissebbek az utakról. Az M3-ason Budapest felé Gyöngyös és 60 térségek között terelést építenek. A munka mögött 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Dolgoznak az M5-ösön Röszke felé Lajos Mizse térségében burkolatjavítás miatt. A 63-as kilométernél egy sávot lezártak. 6 kilométeres ott a dugó. És az M7-esen is munka zajlik, méghozzá a Balaton felé Székesfehérvár térségében kivágják a közlekedésre veszélyes fákat. A 62-es és 70-es kilométer között a leálló sávon dolgoznak, de időnként lezárhatják a külső sávot is. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620-55-55-155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Szóltam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Az augusztus elején Budapesten koncertező Lenny Kravitz dalát már Majoros Rita fogja elindítani. Szól a Chamber a legfrissebb hírek után. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is. Maxim Levente vagyok.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nem áll meg a parlamenti munka, új alkotmánybírót választhatnak. Illegális dohánykereskedő bűnbandát számol fel a NAV, a héten visszatér a hőség. Villányi Eszter vagyok. Folytatódik a parlamenti munka, kétnapos rendkívüli ülés kezdődik. Az országgyűlés új alkotmánybírót választhat, valamint egyebek mellett zárószavazás lesz a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával kapcsolatos intézkedésekről. A parlament megvitatja a kárenyhítési előleg fizetését lehetővé tevő módosítást és olyan javaslatokat is, amelyek elősegítenék az energiatermelésben a megújulók részarányának növekedését és a szélerőművi beruházások megvalósítását. Zajlik a délalföldi illegális dohánykereskedelmi hálózat felszámolása, most újabb gyanúsítottakat fogott el a hatóság. A NAV közlése szerint az illegális áru értéke meghaladja az 1 milliárd 200 millió forintot. A családi vállalkozásra még tavasszal csaptak le első ízben, akkor 1600 kiló dohányt foglaltak le. Ebben a hónapban további telephelyeket találtak, több mint 15 ezer zárjegy nélküli cigarettát és elektromos cigarettákat is lefoglaltak. Két embert állítottak elő, egyiküket őrizetbe is vették. A szülői minta is befolyásolja, miként viszonyul a gyermek az okos eszközökhöz. A túlzott képernyő használat akár a szülő-gyermek kapcsolatra is hatással lehet, mondta rádiónknak Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője.
2: A körülöttünk lévő digitális eszközök nagy mértékben zavarhatják a kapcsolódást. Itt gondolhatunk arra is, hogy kifejezetten a kezünkbe vesszük, és mi magunk akarunk valamit ezeken az eszközökön megnézni. Érdemes szülőként végig gondolni, hogy mik azok a szituációk, amikor a technikai eszközöket ki szeretnénk a kapcsolatunkból zárni. Lehet szó egy szoptatás, egy altatási folyamatról, amikor akár csak egy telefon megzizzenése is, ami figyelmünket elveheti, és ezáltal a gyermek érzi és látja is, hogy egy zavar alakult ki ebben a kapcsolatban. Ez egy olyan mintát tartalmaz, amely később a gyermekben is ilyen folyamatokat alakíthat ki, zavarhatja az egyéb szociális kapcsolatait.
1: Spanyolország szerte küzdenek az erdőtüzekkel, de már haladnak a megfékezésükkel. 8 tartományban tombolnak a lángok napok óta. A legnagyobb gond a Madrid, Kasztília és León, valamint a Kasztília-La Mancha tartományokban van. Eddig 77 ezer hektárt perzselt fel a tűz, és több mint 100 ezer embert evakuáltak. Napról napra melegebb lesz a héten, visszatér a hőség. Ma délelőtt még lehetnek borultabb vidékek, de aztán később már csak fátyolfelhők zavarhatják a napsütést. Délelőtt a Dunától keletre, majd északkeleten fordulhat elő elvétve kisebb eső, zápor, néhol zivatar. A szél sokfelé megélénkül, zivatarok környékén meg is erősödik. 29-33 fok között alakulnak a csúcsok. A hét második felében viszont már 36-38 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás hétfő délutánt kívánok mindenkinek. Remélem, hogy remekül alakul eddig a hét kezdés. Én azon leszek egész délután, hogy a folytatás is szuper legyen. Majoros Rita vagyok, és hozom a legjobb zenéket, hogy még jobban mulassunk. Jó, majd a Desperado és a Táncóit lesz az IMF, Oroszlán Szonya. Most pedig Lenny Kravitz-el indulunk. Már jön is a Chamber.

Best FM a legjobb zenék. Szép délutánt kívánok mindenkinek. Hát nagyon remélem, hogy velem tartanak a következő néhány órában. Nálunk a délelőtt itt a szerkesztőségben már eléggé megalapozta a jó hangulatot, tartottunk megint csak egy ilyen kis zsibvását. Hát szerintem imádja mindenki az ilyesmit, vagy legalábbis én nagyon, úgyhogy jó kis szalmakalapokkal lettem gazdagabb itt a többiektől. Már jól indul egy nyári hét, úgyhogy fogjunk bele, és hozom a legjobb zenéket. Ma is természetesen napi kérdéssel is készültem, közlekedési információkkal, mindenféle érdekes. És természetesen a főszerepben ma is a legjobb zenék lesznek, úgyhogy az IMF már viszi is tovább a lendületet. Unbelievable, itt a Best FM-en.

0: Veszte fel a legjobb zenék, ahogy minden hétköznap délután, ma is utazzunk együtt, amint kapom a közlekedési információkat, már adom is tovább. Az M3-as autópályán Budapest felé Gyöngyös és 60 között, a 69-es és a 63-as kilométerek között terelést építenek ki. Az aktuális munkaterület mögött 3 kilométeres a torlódás. Az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető oldalon Lajos Mizset térségében pedig burkolatot javítanak. A 63-as kilométernél egy sávot le is zártak, és itt 6 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. A folytatásban is ide várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek ma is, és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Berkes Olivért és a Rólad szól dalt hallottuk így az óra vége felé, van még pár percünk, egy óráig jönnek a legfrissebb hírek. Aztán itt lesz majd a Heavy D and the Boys és a Now That We Found Love. Jön majd By Alex és a Slepp is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A kürtös kalács új roppanása. Have a break, have a KitKat. Kürtös kalács made with KitKat. Harap rá az új crunchy kürtös kalácsra. A Vitéz kürtösnél, az Édesmackóban, a cirkusz mellett.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
4: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig 200 g sózott kesudió 25% kedvezménnyel csak 889 forint. Mindig Aldi.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: Gyönyörű képeket lehet készíteni ilyenkor is a fővárosról. Budapestre egyébként rengeteg turista érkezik minden évben, akik nagyon szeretnek fényképeket készíteni a fővárosról. A legjobb fotó helyszínekről a közösségi média oldalakra is szívesen töltenek fel képeket. Budapest egyik legjobb fotó helyszíne valószínűleg a Gellért hegyen van, egy olyan helyen, amit a turistákon kívül mások még nem is nagyon fedeztek fel. Ha igazán Instagramra illő képeket vagy videót akarunk csinálni, akkor a legjobb az Erzsébet híd budai oldalán felvételeket készíteni. Szent Gellért szobra és a mögötte lévő oszlopok kiváló helyszín erre. Az egyik legjobb hely a szobor mögötti ösvény, ahonnan a turisták imádnak felvételeket készíteni. Aki arra jár először, az maga is kipróbálhatja, hogy milyen képeket lehet lőni innen, vagy akár a főváros bármelyik pontján.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
5: A Gellért-hegy Budapest egyik legismertebb természeti és turisztikai látványossága, amely a Duna fölé magasodva kínál lenyűgöző panorámát a városra. A hegy lábánál a Gellért téren található a híres Gellért szálló és a Gellért fürdő, közvetlenül a Szabadság híd mellett, míg a hegy oldalában a különleges hangulatú Gellért-hegyi barlang is felfedezhető. A csúcsra felérve a Citadella és a Szabadság szobor várja a látogatókat. Utóbbi 1947 óta állít emléket Magyarország második világháborús felszabadításának. A Citadella a 19. század közepén a szabadságharc leverése után épült, és ma is az egyik legjobb kilátópont Budapesten, ahonnan a Duna mindkét partja és a budai vár is jól látható. A hegy könnyen megközelíthető, akár egy kellemes séta keretében a Szabadsághíd felől, így ideális program azoknak, akik egy kis mozgással egybekötve szeretnék felfedezni a város egyik legszebb pontját.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
6: Új alkotmánybírót választhat ma a parlament. Kevés a szúnyog, de a gyérítés folytatódik. Rekkenő hőség jön hétvégére. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Folytatódik a parlamenti munka. Kétnapos rendkívüli ülés kezdődik ma. Az országgyűlés új alkotmánybírót választhat titkos szavazással, kétharmados többséggel 9 évre. A mai ülésen megtartják a zárószavazást a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával kapcsolatos intézkedésekről, és több törvénymódosítás vitája is napirendre kerül. Az ülés ezekben a percekben kezdődik Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával. Egyelőre nem okoznak nagy gondot a szúnyogok, alig néhány helyen van szükség beavatkozásra, de a biológiai gyérítés a héten is folytatódik, közölte a katasztrófa védelem. A korábbi esőzések nyomán csak elszórtan alakultak ki tenyészőhelyek. A tavak szegélyeiben, mocsári élőhelyeken ugyan elkezdődött a rajzás, de továbbra sincs túl sok szúnyog. A lárvák ellen ezen a héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lesznek kezelések. folyamatosan ellenőrzi a Nébiha gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát. Szamócákból az elmúlt 3 évben csaknem 200 mintát vizsgáltak meg. A nagy részük megfelelt az előírásoknak, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
7: A kifogásolt 13 minta közül mindössze 2 esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult. A fennmaradó 11 esetben a Nemzeti Élelmiszerlen Biztonsági Hivatal a Szamócában nem engedélyezett növényvédőszerek használatát tárta föl, ezért az érintett termelőkkel szemben megtette a szükséges hatósági intézkedéseket. A hazai szamóca minták jelentős mennyiségében nem mutattunk ki semmilyen növényvédőszer maradékot.
6: Civil hajókat ért orosz drón támadás Ukrajna egyik déli kikötőjében. Egy ember meghalt a támadásban. Emellett Zaporizsját is bombázták az oroszok. Lakóházak, ipari létesítmények rongálódtak meg, és áldozatok is vannak. Egy dél-oroszországi települést ukrán drón támadásért egy házas pár vesztette életét. A Belgorodotért támadásban pedig 13 civil sebesült meg, köztük gyerekek. A héten visszatér a kánikula, ma több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk, de néhol jobban beborulhat az ég. Elvétve fordul elő kisebb eső, zápor, északkeleten akár intenzív zivatar is lehet. 29 és 33 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 16-25 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, szerdától pedig tovább melegszik az idő, alig lesz felhő az égen, hétvégére 38-39 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Egy óra után 4 perccel is jönnek azok a felejthetetlen slágerek. Én Majoros Rita vagyok, hozom is őket, mint a Heavy D and the Boys és a Now That We Found Love. De jön majd a Destiny's Child, itt lesz Yves Larock, George Michael és még By Alexis hozza a széllel szemben dalt. Holly Murs pedig már nyitja is az órát, csodás napot kívánok, jön a Dance With Me Tonight.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Most délelőtt is egy ilyen kis rögtönzött kis zsibbásár tartottunk itt a szerkesztőségben. Egy csomó-csomó kincsre tud lelni ilyenkor az ember, úgyhogy arra gondoltam, ezt a mai délutánba is ide a rádióba is behozom, mármint hogy az adásba, és arra vagyok ma kíváncsi, ez lesz a nap kérdése, hogy ki milyen kincset talált már, melyik volt a legnagyobb kincs, amit talált akár egy garázsvásáron, egy piacon, egy zsibbásáron, egy régiség piacon, tényleg bárhol. Azért itt szerint nagyon nagy kincsekre lehet találni. Én imádom az ilyen helyeket, már hajnalban ott lenni és kilesni a legjobb cuccokat, és persze beszerezni őket jó áron természetesen, mert azért ennek ez is a lényege. Szóval ki milyen kincset talált már, és mi volt a legnagyobb kincs? Akár képeket is nyugodtan lehet küldeni. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, de Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy várom a válaszokat. Cserébe jó zenéket ígértem, úgyhogy betartom a szavam. Jön mindjárt a Destiny's Child, de előtte Heavy D and the Boys, és a Now That We Found Love, itt a Best FM-en.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on. Flip the script is in the house. Yeah. Flip the script.

0: Best FM a legjobb zenék. A Hungária körút, Kerepesi út kereszteződésében a Puskás Ferenc stadionnál baleset történt. Ezt írta nekem Tamás. Nagyon szépen köszönöm ezt a budapesti infót, de az M5-ösről is érkezett egy, hogy Röszke felé Lajos Mizse térségében burkolatot javítanak, a 63-as kilométernél egy sáv zárva van, úgyhogy 6 kilométeres jelen pillanatban is a torlódás. A 7-es főúton Baracska átkelési szakaszán kigyulladt egy autó a 37-es kilométernél. Lezártak fél útpályát. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620-55-55-155 a számunk. De ide érkezett az is, hogy az M1-esen Budapest felé Herceghalom térségében két autó ütközött, a belső átterelt sávban. A 26-os kilométernél befejeződött a helyszínelés, forgalmi sávokat megnyitották, de mindkét irányban kialakult eléggé nagy torlódás, ez pedig lassan szűnik meg, úgyhogy kell még a türelem. Nagyon köszönöm az infókat, jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt Karamell és a Még egyszer. A folytatásban friss hírek jönnek, mert képzeljék, már is 2 órához érkeztünk. Van még pár percünk a hírekig, utána indítok majd Robbie Williams-szel. Jön az Angels. És zene majd a Jetlag is jön, repül az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Érkezik a kánikula, a hétvégén 40 fok is lehet. Nem várhatunk szúnyoginváziót a héten. Lemmagot vontak ki a forgalomból. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A héten is folytatódik a szúnyoggyérítés. A katasztrófavédelem közlése szerint Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyes területein dolgoznak. Pesten és Szabolcs-Szatmár-Beregben biológiai lárvagyérítés is lesz. Kiemelték, a záporok és zivatarok ellenére továbbra sem alakultak ki nagyobb szúnyogtenyészőhelyek, ezért országosan csak korlátozott védekezésre van szükség. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a házak körül összegyűlt pangóvizek megszüntetésével a lakosság is sokat tehet a szúnyogok elszaporodása ellen. Visszahívta a Penny a 200 g-os Wellgood márkájú Lenmagot. A fogyasztóvédelmi hatóság szerint a termékben a megengedettnél magasabb cianhidrogén tartalmat mutattak ki, ami nagyobb mennyiségben egészségi kockázatot jelenthet. A visszahívás minden tételt érint. A hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt a termékből, ne fogyassza el, hanem vigye vissza bármelyik Penny üzletbe. Rendőrségi eljárás és belső vizsgálat indult, miután egy 14 éves lány lezuhant egy pécsi gyermekotthon tetejéről. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szerint a gyermeket több mint 10 nap engedély nélküli távollét után vitték vissza az intézménybe, ahonnan feltehetően szökési szándékkal mászott ki a tetőre. A lányt a mentők kórházba vitték. A főigazgatóság közölte, az eset után megerősítették az épület biztonsági megoldásait, és arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyermekvédelmi rendszerben továbbra is komoly gondot jelent az éjszakai létszámhiány. Már gyűjtik a búzát a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta a rádiónknak Horváth Vivien, a Magyarok Kenyere program vezetője.
2: Nagyon sok gazdálkodó betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével lisztéőrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
1: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén Martonvásáron tartják augusztus 5-én. Holnap a délnyugati tájakon is szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, így ott is napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Eső nem valószínű, az északi, északnyugati szél viszont több helyen megélénkülhet. Délután 27 és 32 fok között alakulhat a hőmérséklet. Úgy tűnik, szerdától aztán egyre inkább a napsütésé lehet a főszerep. Csapadék nem várható, a szél is többnyire csak lengedezhet. A meleg viszont napról napra erősödhet, csütörtökön már 36, péntektől pedig 38-39 fok közelében lehetnek a csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után járunk már lassan 5 perccel, úgyhogy robog tovább a legjobb hangulat. Ne tekerjenek sehová, inkább élvezik. Eagle Eye Sherry dalát, jön a Save Tonight. Én Majoros Rita vagyok, de hozom még a Rascal Flatset is, jön a Life is a Highway, mondjuk éppen útközben rádiót hallgatóknak. Robbie Williams pedig indítja az órát, már jön is az Angels. Szép napot!

0: Ezt a fem a legjobb zenék. A napkérdése az, ki milyen kincset talált már, akár piacon, zsibvásáron, vagy bárhol. Hát, mert úgy tűnik, hogy nem csak piacon lehet kincseket találni. Halló, halló!
1: Gyokrom, László vagyok. A legnagyobb kincs, amit találtam a feleségem.
0: És hol találta?
1: Itt a városban.
0: Hát de ez nagyon-nagyon jól hangzik.
1: 52 évvel ezelőtt.
0: Jó, de akkor most már legyen kedves elmesélni az egész sztorit, mert azért az, hogy csak az ember jár kell az utcán, és egyszerűen kincset találna, de hogy kell ezt elképzelni?
1: Nem, hát a húgom mutatta be, ők munkatársak voltak, eladók voltak, eredetileg könyvesboltban dolgozott, és elmentünk szórakozni, ő mutatta be, és akkor találkoztam vele.
0: És azóta is tart.
1: Igen, ez 74-ben házasodtunk, és ez 74 áprilisban történt, és 3 hónap múlva megkértem a kezét.
0: Hát ez egy csodás történet, nagyon köszönöm, hogy megosztotta velünk.
1: Köszönöm szépen, később vissza.
0: Hát én imádtam ezt a történetet. Önök is felhívnának, mert kincseket találtak bárhol, nyugodtan tegyék meg. 0620-55-55-155 ez a számunk, de ha üzennének Viber vagy SMS formájában, azt is nagyon szívesen várom. És hát cserébe csak is a legjobb zenéket hozhatom, úgyhogy érkezik a Rascal Flatts és a Life is a Highway itt a Best FM-en.

0: Best FM van legjobb zené. Kaptam egy-két információt az utakról, és már jöttem is őket továbbadni. Új terelést építenek ki az M3-as autópályán Budapest felé Gyöngyös és 60 között. A 69-es kilométertől a 63-as kilométerig mindkét sávot lezárták. A forgalom a leállósávon halad. A munkaterület mögött pedig jelen pillanatban is 6 kilométeres a torlódás. Ezt sokan a 3-as főút felé próbálják kikerülni, melynek az lett az eredménye, hogy Hort település előtt is 2 kilométeren keresztül arra szólnak az autók. A hosszabb utat vállalók Csányon át kerülhetnek. Kicsit távolabb ugyanebben az irányban, 60 térségében az 52-es kilométer környékén kaszálnak, a belső sáv zárása mellett itt 3 kilométeres az arraszolás. 0620-55-55-155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek útinfója van, megköszönöm, hogyha jelentkezik velem ma is. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Want a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM.
1: 99.5 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Hírek a Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Új alkotmánybírót választhat ma a parlament. Baj van az egyik lemmag termékkel. Nincs nagy szúnyog tenyészőhely. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Dolgozik a parlament, megkezdődött a rendkívüli ülés. Az országgyűlés új alkotmánybírót választhat titkos szavazással, kétharmados többséggel, 9 évre. A mai ülésen megtartják a zárószavazást a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedésekről, és több törvénymódosítás vitája is napirendre kerül. Magyar Péter kormányfő napirend előtt azt mondta, cél a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtése. Változás a vasútnál. A déli körvasút fejlesztése miatt több időszakban egyik vágányon sem közlekednek a vonatok Budapest-Kelenföld és Ferencváros állomás között. Ez érinti egyebek mellett a Martonvásári, a Bécsi és az Ungvári szerelvényeket is. Lesz, ahol a MÁV buszok is besegítenek. Érdemes tájékozódni a MÁV honlapján a menetrendről. Baj van a Wellgood lemmagjával. A Penny visszahívta a forgalomból a 200 g-os terméket a határérték feletti cianhidrogén tartalom miatt. Ez egy olyan mérgező vegyület, amely egyes növényekben természetes módon is előfordulhat, de nagyobb mennyiségben gátolja a szervezet sejtjeinek oxigén felhasználását. A hatóság kiemelte, amennyiben valaki az érintett cikkből vásárolt, és még a birtokában van, ne fogyassza el. Folyamatosan ellenőrzi a NÉBI a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát. Szamócákból az elmúlt 3 évben csak nem 200 mintát vizsgáltak meg, a nagy részük megfelelt az előírásoknak, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
3: A kifogásolt 13 minta közül mindössze 2 esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult.
2: Egyelőre nem okoznak nagy problémát a szúnyogok. Alig néhány helyen van szükség beavatkozásra, de a biológiai gyérítés a héten is folytatódik, közölte a katasztrófavédelem. A korábbi esőzések után csak elszórtan alakultak ki tenyészőhelyek. A tavak szegélyeiben, mocsári élőhelyeken ugyan elkezdődött a rajzás, de továbbra sincs túl sok szúnyog. A lárvák ellen ezen a héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Berek megyében lesznek kezelések. A nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, utána naposabb idő várható. A térségünk egyes részein kis eséllyel némi eső még előfordulhat. A szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül valószínű. Holnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem érkezik. 26-33 fok közötti értékekre van kilátás országszerte. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 3 óra után is csak a legfelejthetetlenebb slágerek itt a 99.5 Best FM-en. Én Majra Srita vagyok. Ha annyit mondok, Mauro Picotto Komodo, na szerintem most már értik, hogy milyen hangulat lesz ebben az órában. Itt lesz például Jennifer Hudson is, itt lesz a Super Stereo, jön a Cat'n Move, most pedig a Duran Duran.
1: 99.5 Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM. Nézd, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

FM-ben legjobb zenék. Na nézzük a kalendáriumot, így július 27-én az Olgák a névnaposok ugyanis. Isten éltesse őket, és természetesen a mai születésnaposokat, évfordulósokat is Isten éltesse, legyenek önök is boldogok. 1775-ben született Brunswick Teréz, az első magyarországi óvodák, a Kisded óvók megalapítója. 1824-ben született ifjabb Alexandre Dumas, francia regényíró. 1848-ban született Eötvös Loránd, világhírű fizikus, geofizikus, a torziós inga feltalálója. 1866-ban lefektették az Atlanti kábelt, az első víz alatti távíró kábelt Észak-Amerika és Európa között. 40 évvel ezelőtt a Népstadionban 70 ezer néző előtt lépett fel a Queen Budapesten. Önök ott voltak? Ha igen, akkor nagyon szerencsések. Ma van a skót viszki világnapja, a krém brüllé világnap, és ha vigyük el a szobban növényeinket sétálni, ennek a napja is. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valaki hozzászólna a kalendáriumhoz, nyugodtan tegye meg. Miközben a névnaposoknak, szülinaposoknak, vagy éppen bármit ünneplőknek hozzom Olive dalát, You Are Not Alone, itt a Best FM-en.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 99.5 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Mi a helyzet az utakon? Én kaptam egy-két infót, úgyhogy gyorsan jöttem is továbbadni őket. Azt írja Tamara, hogy a Rákóczi út és az Erzsébet körút, József körút találkozásánál, vagyis a Blaha-Lujza téren baleset történt, úgyhogy ott kell Budapesten némi fennakadásra számítani. De kaptam infót az M35-ös autópályáról is, hogy az M3-as autópálya felé a 6-os kilométernél egy autó szalagkorlátnak ütközött, a külső sáv zárva is van. A 44-es főúton Öcsöd belterületén egy autó villanyoszlopnak hajtott, a 62-es kilométernél félpályán engedik az autókat. A 71-esen Tihany térségében pedig két autó ütközött, a 44-es kilométernél szintén félpályán lehet haladni. 0620-55-55-155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom még az útinfókat. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok. Vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

99.5 Best FM, a legjobb zenék. Kinek mi volt a legnagyobb kincs, amit egy garázsvásáron, piacon, ócska piacon, vagy tényleg ilyesmi helyen talált? Azt írja Kati, egy régi porcelán teás készletet vettem pár ezer forintért egy bolha piacon. Otthon derült ki, hogy egy komplett, több mint 100 éves készletről van szó, amit a nagymamáink is megrigyelnének. Azóta nagy becsben tartom. Teljesen megértem. Azt írja Józsi, egy bakelit lemezt találtam 500 forintért, később egy gyűjtő mondta, hogy ritka kiadás, ezért akár több 10 000-et is érhet, és ért is. Nagyon jól hangzik, hát tényleg kincseket lehet találni. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha van önöknél is ilyen kincs a tarsolyban, néhány sztori róla, akkor írják meg, vagy hívjanak fel. Miközben a Sziasztok lányok énekel nekünk. Szőke, itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután 4 óra jönnek a legfrissebb hírek, utána Mikával megyünk tovább, jön a Big Girl. És jön majd a Hooligans is az eljátszott gyémántal.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kigyulladt egy zuglói ház. Sokszor választjuk a külföldi repteret. Parti fotók-e kiállításon, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Zuglói ikerház egyik lakása égett. Az udvaron és az ingatlanban is nagy mennyiségű szemetet halmoztak fel. A Kalocsa utcai otthon teljes terjedelmében égett, a továbbterjedést a fővárosi hivatásos, valamint a kerületi és a rózsadombi önkéntes tűzoltók 8 vízsugárral akadályozták meg. Sérültekről és a károkról egyelőre nem tudni. A szülői minta is befolyásolja, miként viszonyul a gyermek az okos eszközökhöz. A túlzott képernyő használat akár a szülő-gyermek kapcsolatra is hatással lehet, mondta rádiónknak Somogyi Ákos, az NMHH gyermekvédelmi főosztály vezetője.
2: A körülöttünk lévő digitális eszközök nagymértékben zavarhatják a kapcsolódást. Itt gondolhatunk arra is, hogy kifejezetten a kezünkbe vesztük, és mi magunk akarunk valamit ezeken az eszközökön megnézni. Érdemes szülőként végig gondolni, hogy mik azok a szituációk, amikor a technikai eszközöket ki szeretnénk a kapcsolatunkból zárni. Lehet szó egy szoptatás, egy altatási folyamatról, amikor akár csak egy telefon megzizdenése is, ami figyelmünket elveheti, és ezáltal a gyermek érzi és látja is, hogy egy zavar alakult ki ebben a kapcsolatban. Ez egy olyan mintát tartalmaz, amely később a gyermekben is ilyen folyamatokat alakíthat ki, zavarhatja az egyéb szociális kapcsolatait.
1: Egyre több magyar utazik nyáron, regionális és külföldi repterekről. Egy hazai nagy online utazás szervező adatai szerint ennek oka elsősorban az árkülönbségek és a szélesebb kínálat. A pozsonyi légi kikötő kiugróan jól teljesített, a foglalások 128%-kal nőttek éves szinten. Ott 14%-kal is alacsonyabb lehet az ár. Hozzátették, uniós fogyasztói kutatások szerint az utazók jellemzően a lakóhelyükhöz legközelebb eső repülőterekről induló ajánlatokkal kezdik a keresést. Sok esetben kiderül, a külföldi reptérre való eljutás költségét is beleszámítva, a teljes nyaralás olcsóbb lehet, mint Budapestről indulva. Fókuszban a magyar parti fotózás. Erről nyílik pop-up kiállítás a Zeneházában augusztus 4-én. A szeptember 13-áig ingyenesen látogatható tárlat a 2000-es évek budapesti klubkultúrájának vizuális emlékeit mutatja be a korszak meghatározó fotósainak és online archívumainak anyagából. A nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, utána naposabb idő várható. A térségünk egyes részein kis eséllyel némi eső még előfordulhat. A szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül valószínű. Holnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem érkezik. 26-33 fok közötti értékekre van kilátás országszerte. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 óra után is szép hétfőt, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Van, aki már elindult hazafelé a munkából, nekik szól majd Justin Timberlake és a Rock Your Body. A továbbra is dolgozóknak pedig a Hooligans és az eljátszott gyémánc. Na de mindenkinek, Mikával nyitom az órát, jön a Big Girl, You Are Beautiful. Szép napot!
0: 99.5 Best!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

99.5, Best FM a legjobb zenék. Meghoztam a mai mozi ajánlót, mert hogy 2007-ben pont a mai napon volt az Ízlések és pofonok romantikus film bemutatója. Ez egy incsiklandó romantikus film, így tudnám leírni. Szóval ezt hoztam a mai mozi ajánlóban. Catherine Zeta-Jones játssza a főszerepet Aaron Eckharttal, és szerintem remek párost alkotnak a konyhában is, és egyébként egy ilyen romantikus szálon is, de nem akarok nagyon spoilerezni. Catherine Zeta-Jones egyébként egy ilyen túlságosan tökéletességre törekvő mesterszakácsot alakít, de aztán felborul az egész élete, és minden megváltozik. És a történet így egyszerre szól a szerelemről, a családról, a munkáról, és arról, hogy néha görcsös irányítás mániánkat, vagy egyáltalán az irányítást ki kell engedni a kezünkből, hogy igazán boldogok lehessünk, és csak sodrodni az árral. Finom humor, romantika, és azért van egy-két pityergősebb rész is benne, szóval ajánlom mindenkinek, tényleg egy isteni film, Ízlések és pofonok, és egyébként, mivel sok benne a finomság, azért egy tál chipset vagy popcornt mindenképpen készítsünk magunk mellé, vagy egy táblacsokit. Ajánlom mindenkinek, jó mozizást és jó zenehallgatást kívánok. Ha táncolni van kedvük, akkor a következő 3 perc az önöké, hiszen a Negrokán és a Kadevez már itt is van a Best FM-en.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 West FM, a legjobb zenék.
1: A önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Denzel, Pump It Up slágere. Hú, de imádtam ezt a dalt annak idején, és valahogy még mindig fel tud pörgetni. Na de megyek tovább ebben a hangulatban, hiszen 5 óra van, jönnek a legfrissebb hírek, utána Charlie és a Mindenki Valakié.

0: és de nem majd 50 cent is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
3: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig 200 g sózott kesudió 25% kedvezménnyel csak 889 forint. Mindig Aldi.
4: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
1: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
5: Megválasztották az új alkotmánybírót. Baj van az egyik Lemmag termékkel. Nincs nagy szúnyog tenyészőhely. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Szonevent Pál az új alkotmánybíró. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. A taláros testület új tagját titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát a Tisza párt jelölte. A tisztségviselő már le is tette esküjét a parlamentben. Szigorúbb fellépést várnak a súlyos közlekedési szabályszegéseknél. Két hét alatt több mint 160 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági társadalmi egyeztetés kérdőívét. A válaszadók keményebb intézkedéseket szeretnének, többek között az illegális utcai versenyzőkkel, a kirívó gyorshajtókkal és a visszaeső törvénysértőkkel szemben. Az európai tapasztalatok szerint számos országban a legsúlyosabb közlekedési kihágások visszaszorításához a pénzbírság önmagában már nem elég. Baj van a Wellgood lemmagjával. A Penny visszahívta a forgalomból a 200 g-os terméket a határérték feletti cianhidrogén tartalom miatt. Ez egy olyan mérgező vegyület, amely egyes növényekben természetes módon is előfordulhat, de nagyobb mennyiségben gátolja a szervezet sejtjeinek oxigén felhasználását. A hatóság kiemelte, amennyiben valaki az érintett cikkből vásárolt, és még a birtokában van, ne fogyassza el. Folyamatosan ellenőrzi a NÉBI a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát. Szamócákból az elmúlt 3 évben csak nem 200 mintát vizsgáltak meg, a nagy részük megfelelt az előírásoknak, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
6: A kifogásolt 13 minta közül mindössze 2 esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult.
5: Egyelőre nem okoznak nagy problémát a szúnyogok. Alig néhány helyen van szükség beavatkozásra, de a biológiai gyérítés a héten is folytatódik, közölte a katasztrófavédelem. A korábbi esőzések után csak elszórtan alakultak ki tenyészőhelyek. A tavak szegélyeiben, mocsári élőhelyeken ugyan elkezdődött a rajzás, de továbbra sincs túl sok szúnyog. A lárvák ellen ezen a héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Berek megyében lesznek kezelések. A nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, utána naposabb idő várható. A térségünk egyes részein kis eséllyel némi eső még előfordulhat. A szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül valószínű. Holnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem érkezik. 26-33 fok közötti értékekre van kilátás országszerte. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: 5 óra után 4 perccel is a legjobbakat kívánom önöknek, és a leghangulatosabb hétfő délutánt a legjobb zenékkel. Majoros Rita vagyok, hamarosan hozom Charlie dalát, itt lesz a Mindenki Valaki, de jön majd Will Smith is a Man in Black-kel, és a Compact Disco is a Temegénnel. Most 50 Cent indítja az órát, jön a PIMP. Szép hétfőt mindenkinek!
7: Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

99.5 Best FM, a legjobb zenék. Kinek mi volt a legnagyobb kincs, amit talált egy garázsvásáron, kiárusításon, ocskapiacon, sima piacon? Jöhetnek még az üzenetek. Be azt írja, a legnagyobb kincsem nem is tárgy volt, hanem egy régi receptfüzet. Csodás kézzel írt családi receptek voltak benne, azóta pedig több süteményt is abból sütök. És szerintem tovább fogom adni majd a lányomnak is, hogyha szeretné. Imádom az ilyen kincseket. Azt írja Ági, egy régi varrógépet találtam egy garázsvásáron, felújítottuk, és ma is használom, és azt hiszem, ennél tökéletesebb nem is kell. Írta Gábor, egy régi fényképezőgépet találtam, még működött, azóta pedig ez lett a hobbim, úgyhogy nekem ez tényleg egy kincs, imádom a régi fényképezőket. Sajnos én viszont nem értek hozzá, de a képeket nagyon szeretem nézegetni. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha valaki még hozzászólna ehhez a témához, nyugodtan jöhet az üzenet, de Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy várom a válaszokat. Cserébe már mondom is, kiket hozok, Compact Disco, te meg én, jöhet, vagy éppen Kelly Clarkson, de jön majd a Back to Black is hamarosan. Mindezelőtt Will Smith és a Man in Black érkezik.

0: 99.5 Best FM, a legjobb zenék. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé az M0-es autóúti csomópont és Zsámbék térsége között. A 16-os kilométertől a 26-os kilométerig torlódás van, lassulás, ezt írták a hallgatóink. Kátyúznak az M5-ösön Örkény térségében, úgyhogy ott is van egy kis fennakadás. A Röszke felé vezető oldalon a 47-es kilométernél a külső sáv zárva is van. Az autókat a belsőbe terelik, úgyhogy legalább 3 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek van még útinfója, köszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

99.5 Best FM, a legjobb zenék. Paul Johnson, Get Get Down, a világ egyik talán legkönnyebben megjegyezhető refrénű dala volt, viszont annál inkább be tud mászni az agyunkba, és aztán még órákig ezt énekelni. A repülők dala is ilyen jön, a Tour de France, a folytatásban én pedig ezzel a dallal búcsúzom mára, hiszen 6 óra után beindul a hétfői Night Shift, 7 óra után pedig majd White Boyhoz Lauer is csatlakozik. Jó szórakozást az estéhez, holnap délben találkozunk, addig is minden jót, Majoros Rita vagyok, viszhall! We'll be right back.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig 200 g sózott kesudió 25% kedvezménnyel csak 889 forint. Mindig Aldi.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
3: Gyönyörű képeket lehet készíteni ilyenkor is a fővárosról. Budapestre egyébként rengeteg turista érkezik minden évben, akik nagyon szeretnek fényképeket készíteni a fővárosról. A legjobb fotó helyszínekről a közösségi média oldalakra is szívesen töltenek fel képeket. Budapest egyik legjobb fotó helyszíne valószínűleg a Gellért hegyen van, egy olyan helyen, amit a turistákon kívül mások még nem is nagyon fedeztek fel. Ha igazán Instagramra illő képeket vagy videót akarunk csinálni, akkor a legjobb az Erzsébet híd budai oldalán felvételeket készíteni. Szent Gellért szobra és a mögötte lévő oszlopok kiváló helyszínre. Az egyik legjobb hely a szobor mögötti ösvény, ahonnan a turisták imádnak felvételeket készíteni. Aki arra jár először, az maga is kipróbálhatja, hogy milyen képeket lehet lőni innen, vagy akár a főváros bármelyik pontján.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
4: A sport szerelmesei vagy a sportot csak nézni szeretők most nagyon figyeljenek. A 2026-os év rendkívül gazdagnak ígérkezik a sportesemények szempontjából, amelyből Magyarország is jelentős szerepet vállal. Májusban Budapesten rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, amely a klubfutball legnagyobb presztízsű mérkőzésének számít, míg szeptemberben a sportág történetében először kerül sor az atlétikai világdöntőre, amelynek szintén hazánk, pontosabban a Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont, és persze ne felejtsük, 40 éves lesz a Forma 1-es magyar nagydíj. Szó szerint minden sportág szerelmese megtalálhatja a kedvenc sportjának nagy hazai eseményét, annak helyszínét és időpontját. Tehát, hogy a sport szerelmesei ne maradjanak le semmiről, érdemes az interneten megkeresni a 2026-os sportnaptárat, ami minden eseményt és azok időpontját is tartalmazza.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: Alkotmánybírót választott az országgyűlés, 5%-ra csökkenhet a tűzifa áfája, lecsapott a tájfun Hongkong térségére. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Titkos szavazáson Zonnevent Pált választotta alkotmánybíróvá az országgyűlés. Megbízatása 9 évre szól. Az ELTE Állam és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanárát a Tisza párt jelölt a posztra, ami hazánk Schiffer Andrást indította. A Fidesz a jelölésben és a szavazásban sem vett részt, mert álláspontja szerint Hende Csaba alkotmánybírói megbízatásának megszűnése alkotmányellenes, ezért az új alkotmánybíró megválasztását sem tartja jogszerűnek. Csökkenhet a tűzifa áfája, erről a miniszterelnök beszélt a parlamentben napi rendelőt. Magyar Péter elmondta, az adókulcs 27-ről 5%-ra mérséklődhet, így a rezsicsökkentésből a tűzifával fűtők is részesülhetnek. A kormányfő a korábban elfogadott intézkedésekre is emlékeztetett, miszerint szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, valamint hogy érkezik a 100.000 forintos iskolakezdési támogatás, ami mintegy 400.000 rászoruló gyermeket érint. Folyamatosan ellenőrzi a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Szamócákból az elmúlt 3 évben csak nem 200 mintát vizsgáltak meg, és nagy részük megfelelt az előírásoknak, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
6: A kifogásolt 13 minta közül mindössze két esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult. A fennmaradó 11 esetben a Nemzeti Élelmiszerrend Biztonsági Hivatal a Szamócában nem engedélyezett növényvédőszerek használatát tárta föl, ezért az érintett termelőkkel szemben megtette a szükséges hatósági intézkedéseket. A hazai szamóca minták jelentős mennyiségében nem mutattunk ki semmilyen növényvédőszer maradékot.
5: Több mint 700 ezer embert kellett kitelepíteni Dél-Kínában a Noel tájfun miatt. Az idei év eddigi legerősebb trópusi ciklonja heves esőzést és viharos szelet hozott Kuangtung tartományba és Hongkong térségébe. A vihar miatt leállt a vasúti közlekedés, mintegy 350 repülőjáratot töröltek, Hongkongban pedig legalább 9-en megsérültek. A hatóságok továbbra is fokozott készültségben vannak. Holnap a délnyugati tájakon is szakadozhat, csökkenhet a felhőzeti, jobb is napos gomoly felhős időre készülhetünk. Eső nem valószínű, az északi, északnyugati szél viszont több helyen megélénkülhet. Délután 27 és 32 fok között alakulhat a hőmérséklet. Úgy tűnik, szerdától aztán egyre inkább a napsütésé lehet a főszerep. Csapadék nem várható, a szél is többnyire csak lengedezhet. A meleg viszont napról napra erősödhet, csütörtökön már 36, péntektől pedig 38-39 fok közelében lehetnek a csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
7: Ablak le, hangerő fel, jönnek a legnagyobb klubklasszikusok mixben. 6-7-ig van a Whiteboy-jal, 7-től Lauer Krisztiánnal, hétfői rezidensünkkel a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

aki Classic House szeretne hallgatni, a legjobb helyen jár, a legjobb időben, hiszen mindig erről szól a hétfő, 6 és 8 óra között. A funky arcoknak pedig csak azt tudom mondani, hogy hát akkor holnap veletek ugyanitt, mert hogy holnap, kedden pedig a funky a főszerep ugyanígy 6-tól 8-ig mixben, DJ Hangya csatlakozik majd hozzám. A szerda a pop és rádiós lágerek napja, akkor DJ Effendi veszi majd át tőlem mindig a lemezjátszót 7-től. Csütörtökön Dance, DJ Miller az, aki utánam pörget, majd szombaton hip-hop és R&B, Slim Fit Slavi, akit lejátszom meg a keverő 7-től, vasárnap pedig Chillounge és Deep House, ott pedig DJ Németi a rezidensünk. Ma pedig tehát Classic House 7-től.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
1: A 90-es és a 2000-es évek reneszánszának köszönhetően a most érkező úriembert is egyre több helyre hívják fellépni, meg szerencsére egyre több helynek igent mond. Adja azért, hogy egyszer talán hozzák is végre eljut. Mert hát azért annak megvan a bája, amikor ő maga rakja fel a lemezjátszóra azokat a klubmimuszokat, amelyeket ő írt, vagy amelyeket ő remixelt. Armand Van Helden és Tori Amos Professional videójának általa készített remixeljön itt a Best FM.

0: A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Egy időben nagyon rendesen küldtétek, de hát mostanában nem mondtuk, ez igaz. Úgyhogy szólok megint, hogyha van ötlet, mert hát azért a mi fejünk sem káptalan, oké, hogy 30 évnyi zene itt van a fejünkben, de ettől függetlenül még bizonyos dalok kerülhetnek valamiért szürke vagy fekete zónába. Szóval, hogy bőven biztos, hogy vannak olyan dalok, amelyek nem jutnak eszünkbe, pedig simán elférnének a Classic House-ba, a Funky-ba, vagy a Dance-be, vagy a Pop és Rádiós lágerekbe. Szóval, hogyha van ilyen, akkor nyugodtan írjátok meg nekünk 0620 55 55 155 az SMS és a Viber számunk. Küldtetek nekünk e-mailt és az infokukat bestfmbudapest.hu-ra, de hogyha a Best FM Night Shift oldalunkat, vagy a Best FM Rádió Magyarország oldalakat meglátogatjátok Facebookon és Instán, akkor azon keresztül is üzenhettek nekünk egész nyugodtan. Na, az én 60 percem már, ami a mixet illeti, ennyi volt már, úgyhogy Lauer Krisztiánnal gyorsan helyet cserélünk. Még egy órán keresztül jönnek a legnagyobb klubhimnuszok, szigorúan a House mesdjén haladunk tovább, szóval pár perc múlva innen folytatjuk. Lauer Krisztiánnal majd a lemezjátszók mögött senki ne menjen se.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM.
1: 99.5 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Magyar Falu program támogatásra pályázhatnak a kis települések. Szigorúbb büntetéseket szeretnének a közlekedők. A hétvégén is akad dolguk a balatoni vízi rendőröknek. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Mintegy 22 milliárd forintot kapnak fejlesztésekre az 5000 fő alatti települések. A Magyar Falu program támogatásából utak, járdák, vízelvezető rendszerek és önkormányzati épületek újulhatnak meg. Emellett a helyi közszolgáltatásokat is fejleszthetik. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter szerint a forrásokat szakmai alapon ítélik oda. Szigorú fellépést várnak a súlyos közlekedési szabályszegőkkel szemben a társadalmi egyeztetés résztvevői. A közlekedési és beruházási minisztérium szerint két hét alatt csaknem 160 ezeren töltötték ki az erről szóló kérdőívet. A legtöbben az illegális utcai versenyzők, a kirívó gyorshajtók és a visszaeső szabályszegők szigorú büntetését támogatják. Sokan az átlagsebesség mérés bevezetésével és az elektromos rollerekre vonatkozó szabályok szigorításával is egyetértenek. A szülők példája is meghatározza, hogyan viszonyulnak a gyerekek a digitális eszközökhöz. Ha a család túl sok időt tölt a képernyők előtt, az a szülő-gyermek kapcsolatra is hatással lehet, mondta a rádiónknak Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
2: Itt gondolhatunk arra is, hogy kifejezetten a kezünkbe vesszük, és mi magunk akarunk valamit ezeken az eszközökön megnézni. Érdemes szülőként végig gondolni, hogy mik azok a szituációk, amikor a technikai eszközöket ki szeretnénk a kapcsolatunkból zárni. Lehet szó egy szoptatás, egy altatási folyamatról, amikor akár csak egy telefon megzizdenése is, ami figyelmünket elveheti, és ezáltal a gyermek érzi és látja is, hogy egy zavar alakult ki ebben a kapcsolatban. Ez egy olyan mintát tartalmaz, amely később a gyermekben is ilyen folyamatokat alakíthat ki, zavarhatja az egyéb szociális kapcsolatait.
1: Összesen 12 embert mentettek ki a Balatonból a hétvégén a vízi rendőrök. A rendőrség szerint 7-szer riasztották őket, a többi között elsodródott szápdeszkásokhoz, egy elakadt kishajóhoz és egy irányíthatatlanná vált vitorláshoz. Fonyódnál egy 12 éves kisfiút is kimentettek, akit a szél a gumicsónakjával sodort el a parttól. A rendőrség ismét arra kér mindenkit, hogy figyelje a viharjelzéseket, és baj esetén hívja a 1817-es segélyhívószámot. Holnap még lehetnek gomoly felhők az égen, de alapvetően napos száraz időre számíthatunk. A délnyugati tájakon is felszakadozhat a felhőzet, csapadék nem valószínű. Délutára 27 és 32 fok közé melegedhet a levegő. A folytatásban csendes, igazi nyári napok jönnek. Szerdán még 28-34 fok valószínű, majd fokozatosan rákapcsolhat a kánikula. Pénteken és a hétvégén többfelé 38 fok körüli hőség lehet, vasárnap pedig helyenként már a 39 fokot is megközelíthetjük.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Amikor még azt se tudtad, hogy mi az a távmunka. 2000-2001. Ezek a fiúk úgy hozták össze ezt a dalt.
4: Persze.
3: Egy Ausztrál meg angol. Nem tudom, hogy ki volt az énekes, vagy melyik volt a...
4: Igen.
3: Az énekes volt az angol, vagy a gitáros volt az ausztrál. De hogy így...
4: Igen, és abban az időben mennyire durva volt.
3: Igen, hogy? Igen. Figyelj, akkor arra gondoltam, hogy legyen az, hogy jó, átküldöm mindjárt fél óra. Szóval igen, ez mondhatni egy ilyen nagyon ilyen korai távmunkában készült track. Ami hát egyrészt
4: zseniális, sikerült.
3: Másrészt meg hát meghatározta egy jó egy-másfél évig ugye a klubok hangzását, mert ugye volt egy másfél évünkor ez a rockos house.
4: Hangzás ment, igen.
3: Rock house nagyon ment.
4: Kicsit egyébként vissza is lehetne ezt is hozni, tehát vannak ötletek. Igen.
3: Simán. Na, Body Rockers, I Like The Way, Lauer Christiana lemezjátszok mögött, mert hogy Classic House pörög.

0: Ez a Night Shift.
1: Hát és az öreg Erik. Nem is tudom, mikor volt itt utoljára, de szerintem ilyen fesztivál körülmények között talán Soundon?
2: A Balaton Soundon volt, igen. Szerintem is akkor volt legutoljára.
1: Ugyan, önálló este érkezik, és figyelj, pont azt beszéltünk útkor az Effivel, hogy... És ő váltig állította, hogy van az Erik Prütz, volt, hát legyünk pontosak, Erik Prütz. Egyébként a másik úriember, aki majd érkezik, egy vagy két héttel később, ott is, tehát egy... Hogy is szokták ezt mondani, hogy adjuk meg a királynak, ami jár, vagy...
2: De, a tiszteletet.
1: Igen, vagy hogy ami, igen, tehát hogy könyörgöm, tanuljuk már meg az embereknek a nevét rendesen kiejteni. Tehát, hogy nem csak az angol nyelv létezik a földön, van a francia is, és a David Guetta az nem David Guetta, nem David Guetta.
2: David Guetta.
1: A Hugel az meg nem Hugel, hanem Üzsel. Tudom, hogy így hívják az embert. Na, szóval, ezt tessék már megtanulni.
2: Erről ennyit, Üzsel.
1: Na, és akkor Erik Prütz, hogy azt mondta az Effi, hogy neki úgy rémlik, hogy az Erik Prütznek van olyan estje is, hogy ő ott hangszeren, tehát ilyen live actet nyom, és mondom, szerintem ő csak diszkó, vagy csak ilyen DJ-szetteket csinál. Nem tudod? Hogy
2: komoly.
1: Nem, most én sem tudom, hogy van-e vagy nincs-e. Effi azt mondta, hogy szerinte van olyan, és hogy ezt tökre megnézni. Szerintem egyébként erre is, amit ugyanúgy
2: lehet egyébként menni. Simán el tudom képzelni, de hát olyan technikai háttere van, maga a látvány is, hogy biztos, hogy nagyon komoly lesz.
1: Na mindegy, közben jól elbeszélgettük itt a Proper Education-nek a végét, ez pedig már nem Erik Prütz, hanem Fedele Grand, és a Put Your Hands Up for Detroit, mert hogy Lauer Christian pörget klasszikál.

0: Lower.
1: Léci, azt tudod, amiben azt éneklik, hogy
2: mennyire egyszerűek voltak ezek a dalok, és mennyire befutottak, tényleg hatalmas sikerek lettek. És pont arról beszéltünk itt ugye adáson kívül, hogy kíváncsi vagyok, hogy mikor fognak hozzányúlni megint.
1: Szerintem ez...
2: Ilyenek az új remixek.
1: Figyelj, afro remixet biztos, hogy csinálják. Mondjuk mondj egy dalt, amiből nem csináltak afro remixet az elmúlt egy évben.
2: Hát mondjuk nem tudom.
1: Ugye?
2: Igen.
1: Mindegy, szóval afro remix biztos, hogy van belőle. Jó? Outwork, Electro. Beat on time, dancing, dancing to the rhythm. Electro is fine. It can get you moving, moving on time. Electro.

0: nem tudom, megpróbálok kijutni majd valahogy. Bár aki ott volt tavaly év végén, azt hiszem a Barba Negrába volt itt a Fateless ilyen december magasságában, az első olyan fellépés, amikor már nem volt a Maxi Jazz.
1: Igen.
0: És ott azért nagy kérdőjelek voltak, pont úgy, mint a Prodigy esetében, és hogy a Keith Flint nélkül ez hogy fog működni. Itt is ugye az volt a kérdés, hogy a Maxi Jazz nélkül ez hogy fog működni, és aki ott volt, azt mondta, hogy gyönyörűen megoldották.
1: Nagyon komoly.
0: Nagyon-nagyon jól megcsinálták, úgyhogy érdemes lesz kimenni a szigetre megnézni ezt a Fateless-t. Még akkor is, hogyha a Maxi Jazz, aki hát legendás.
1: Bizonyám.
0: Hogy ő már nincs a csapatban. Érdemes, mondom, tényleg. Akik látták őket így ebben a felállásban, azt mondták, hogy nagyon kulturáltan, nagyon szépen oldották meg, de maradt ugyanúgy a stenk, a dinamika, szóval, hogy olyan...
1: Persze.
0: Na, így kell ezt.
1: Hát
0: így
1: az alapdarabok, azokat ugye senki nem felejti el.
0: Igen. Szóval így kell emléket megőrizni, meg örökséget
1: továbbvinni.
0: Na, a klasszikához örökségét pedig Lóger Krisztián a jövő hétfőn viszi tovább, mert hogy a mai 60 percnek a végére értünk.
1: Így is van. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Sziasztok!
0: Mi köszönjük, álló.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nem várható szúnyoginváziót a héten. A jégkár mérséklő rendszerről kérdezik a gazdákat. Netes csalók ellen emelhetnek vádat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A héten is folytatódik a szúnyoggyérítés. A katasztrófa védelem közlése szerint Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egyes területein dolgoznak. Pesten és Szabolcs-Szatmár-Beregben biológiai lárvagyérítés is lesz. Kiemelték, a záporok és zivatarok ellenére továbbra sem alakultak ki nagyobb szúnyogtenyészőhelyek, ezért országosan csak korlátozott védekezésre van szükség. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a házak körül összegyűlt pangóvizek megszüntetésével a lakosság is sokat tehet a szúnyogok elszaporodása ellen. Megkérdezik a gazdákat a jégkár mérséklő rendszerről. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a minisztérium kérésére azt vizsgálja, hogy a termelők támogatják-e a rendszer működését a saját megyéjükben. Erre azután kerül sor, hogy civil szervezetek a rendszer leállítását kezdeményezték, mert szerintük az befolyásolhatja a csapadékképződést. A minisztérium ugyanakkor hangsúlyozza, a tudományos kérdéseket nem szavazással döntik el, ezért szakértői testület is vizsgálja a felvetéseket. Visszahívta a Penny a 200 g-os Wellgood márkájú lenmagot. A fogyasztóvédelmi hatóság szerint a termékben a megengedettnél magasabb cianhidrogén tartalmat mutattak ki, ami nagyobb mennyiségben egészségi kockázatot jelenthet. A visszahívás minden tételt érint. A hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt a termékből ne fogyassza el, hanem vigye vissza bármelyik Penny üzletbe. Nem létező termékeket hirdettek, így csak nem 400 ezer forinttal károsították meg a vásárlókat. A rendőrség két fiatal nő ellen javasol vádemelést. A nyomozás szerint mobiltelefonokat és hangszórókat kínáltak eladásra az interneten, a pénzt azonban a vevők hiába utalták át, a megrendelt termékeket sosem kapták meg. A két nő ellen üzletszerűen elkövetett csalás és pénzmosás miatt indulhat bírósági eljárás. Ezrek tüntettek Majorkán a tömegturizmus ellen. A demonstrálók szerint a turisták száma már meghaladja a sziget teherbíró képességét, ezért korlátoznák a látogatók számát. A tiltakozók úgy vélik, hogy a turistáknak kiadott lakások miatt egyre súlyosabb a lakhatási válság, és a helyiek közül sokan már nem tudják megfizetni az albérleteket. Tavaly több mint 13 millió turista kereste fel Majorkát. Holnap a délnyugati tájakon is szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, ott is napos gomoly felhős időre készülhetünk. Eső nem valószínű, az északi északnyugati szél viszont több helyen megélénkülhet. Délután 27 és 32 fok között alakulhat a hőmérséklet. Úgy tűnik, szerdától aztán egyre inkább a napsütésé lehet a főszerep. Csapadék nem várható, a szél is többnyire csak lengedezhet. A meleg viszont napról napra erősödhet, csütörtökön már 36, péntektől pedig 38-39 fok közelében lehetnek a csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Két világsztár is érkezik ezen a héten Budapestre, és minden bizony a fantasztikus koncertet fognak adni, és a két világsztár közül, aki később érkezik, ő most nálunk majd előbb jön, és persze majd a másik úriember is tiszteletét teszi nálunk itt a Besten ma este, szóval a vasárnap koncertező Lenny Kravitz jön ebben az órában a Fly Away-en itt a Besten.
2: Ez a Night Shift a Besten.

Megváltoztatom a legjobb zenék. Pont úgy, ahogy a Rock DJ videoklipjében sem nyúzza le igazából a saját bőrét Robbie Williams. Ugye most érkező dal videoklipjében sem ő korcsolyázik. Igazából bár becsületére váljon, hogy azért vett egy-két korileckét a videoklip miatt. Janos is the one.

Best FM, a legjobb zenék, Enya, PDD, Mario Winans, igen illusztris népsor. Ennek ellenére a megjelenését követően 8 hetet volt kénytelen tölteni a Billboard 100-as lista második helyén, mert egy bizonyos Usher, bizonyos Yeah című

tapasztalom a legjobb zenék, az képest, hogy mennyire jóban vannak, teljesen meglepő, hogy közös dalt még nem készítettek, hát lehet, ami készség nem múlik. Egy biztos most is külön érkeznek, és hát nincs arról tudomásunk, hogy majd vasárnap hozná magával Lenny Kravitz Gwen Stefanit. Jön a Fly Away, aztán pedig Gwen Stefani, Eve és a Rich Girl elé tapasztalom a legjobb.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Érkezik a forróság, alig ha lesz eső. Alkotmánybírót választott az országgyűlés, lecsapott a tájfun Hongkong térségére. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Titkos szavazáson Zonnevent Pált választotta alkotmánybíróvá az országgyűlés. Megbízatása 9 évre szól. Az ELTE Állam és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanárát a Tisza párt jelölt a posztra, ami hazánk Schiffer Andrást indította. A Fidesz a jelölésben és a szavazásban sem vett részt, mert álláspontja szerint Hende Csaba alkotmánybírói megbízatásának megszűnése alkotmányellenes, ezért az új alkotmánybíró megválasztását sem tartja jogszerűnek. Csökkenhet a tűzifa áfája, erről a miniszterelnök beszélt a parlamentben napirendelőtt. Magyar Péter elmondta, az adókulcs 27-ről 5%-ra mérséklődhet, így a rezsicsökkentésből a tűzifával fűtők is részesülhetnek. A kormányfő a korábban elfogadott intézkedésekre is emlékeztetett, miszerint szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, valamint hogy érkezik a 100.000 forintos iskolakezdési támogatás, ami mintegy 400.000 rászoruló gyermeket érint. Folyamatosan ellenőrzi a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Szamócákból az elmúlt 3 évben csaknem 200 mintát vizsgáltak meg, és nagy részük megfelelt az előírásoknak, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
2: A kifogásolt 13 minta közül mindössze 2 esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult. A fennmaradó 11 esetben a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a Szamócában nem engedélyezett növényvédőszerek használatát tárta föl, ezért az érintett termelőkkel szemben megtette a szükséges hatósági intézkedéseket. A hazai szamóca minták jelentős mennyiségében nem mutattunk is semmilyen növényvédőszer maradékot.
1: Több mint 700.000 embert kellett kitelepíteni Dél-Kínában a Noul tájfun miatt. Az idei év eddigi legerősebb trópusi ciklonja heves esőzést és viharos szelet hozott Kuangtung tartományba és Hongkong térségébe. A vihar miatt leállt a vasúti közlekedés, mintegy 350 repülőjáratot töröltek, Hongkongban pedig legalább 9-en megsérültek. A hatóságok továbbra is fokozott készültségben vannak. Holnap még lehetnek gomoly felhők az égen, de alapvetően napos száraz időre számíthatunk. A délnyugati tájakon is felszakadozhat a felhőzet, csapadék nem valószínű. Délutánra 27 és 32 fok közé melegedhet a levegő. A folytatásban csendes, igazi nyári napok jönnek. Szerdán még 28-34 fok valószínű, majd fokozatosan rákapcsolhat a kánikula. Pénteken és a hétvégén több felé 38 fok körüli hőség lehet, vasárnap pedig helyenként már a 39 fokot is megközelíthetjük.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az előző óra elején említett 2 világsztárból, akik ezen a héten lépnek majd fel Budapesten. Ebben a 60 percben érkezik majd a másik. Ő lép majd fel hamarabb, ő már csütörtökön megtölti az MVM domot. Természetesen Sziről van szó, a Kiss from a Rose is felcsendül majd itt a Besten a legjobb zenék között a következő órában 9 és 10 között.
3: Ez a Night Shift.

csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a nul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

Best of a legjobb zenék. A Rolling Stone magazin csak annyit tudott írni róla kritikaként, hogy a csajnak borzasztóan irritáló a hangja. És hát nem is nagyon szántotta föl a listát Madonna leges-legelső albuma, ami napra pontosan 43 évvel ezelőtt, 1983. július 27.

Best FM a legjobb zenék. Nem azt mondom, hogy a Val Kilmerrel készült Mindörökké Batman volt minden idők legrosszabb Batman filmje, mert volt azért annál rosszabb, de hát messze magasan túlnőtt ezen a filmen a Betét dal, amelyért 1996-ban 3 Grammy-t is kapott Seal. Ez volt az év dala, az év felvétele és a legjobb férfi előadás. Kiss from a Rose, Seal érkezik itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Magyarfalu program támogatásra pályázhatnak a kis települések. Szigorúbb büntetéseket szeretnének a közlekedők. A digitális térben is számít a szülői minta. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Mintegy 22 milliárd forintot kapnak fejlesztésekre az 5000 fő alatti települések. A Magyarfalu program támogatásából utak, járdák, vízelvezető rendszerek és önkormányzati épületek újulhatnak meg, emellett a helyi közszolgáltatásokat is fejleszthetik. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter szerint a forrásokat szakmai alapon ítélik oda. Szigorú fellépést várnak a súlyos közlekedési szabályszegőkkel szemben a társadalmi egyeztetés résztvevői. A közlekedési és beruházási minisztérium szerint két hét alatt csaknem 160 ezeren töltötték ki az erről szóló kérdőívet. A legtöbben az illegális utcai versenyzők, a kirívó gyorshajtók és a visszaeső szabályszegők szigorú büntetését támogatják. Sokan az átlagsebességmérés bevezetésével és az elektromos rollerekre vonatkozó szabályok szigorításával is egyetértenek. A szülők példája is meghatározza, hogyan viszonyulnak a gyerekek a digitális eszközökhöz. Ha a család túl sok időt tölt a képernyők előtt, az a szülő-gyermek kapcsolatra is hatással lehet, mondta a rádiónknak Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
2: Itt gondolhatunk arra is, hogy kifejezetten a kezünkbe vesszük, és mi magunk akarunk valamit ezeken az eszközökön megnézni, hogy érdemes szülőként végig gondolni, hogy mik azok a szituációk, amikor a technikai eszközöket ki szeretnénk a kapcsolatunkból zárni. Lehet szó egy szoptatás, egy altatási folyamatról, amikor akár csak egy telefon megzizdenése is, ami figyelmünket elveheti, és ezáltal a gyermek érzi és látja is, hogy egy zavar alakult ki ebben a kapcsolatban. Ez egy olyan mintát tartalmaz, amely később a gyermekben is ilyen folyamatokat alakíthat ki, zavarhatja az egyéb szociális kapcsolatait.
1: Összesen 12 embert mentettek ki a Balatonból a hétvégén a vízi rendőrök. A rendőrség szerint 7-szer riasztották őket, a többi között elsodródott szápdeszkásokhoz, egy elakadt kishajóhoz és egy irányíthatatlanná vált vitorláshoz. Fonyódnál egy 12 éves kisfiút is kimentettek, akit a szél a gumicsónakjával sodort el a parttól. A rendőrség ismét arra kér mindenkit, hogy figyelje a viharjelzéseket, és baj esetén hívja a 1817-es segélyhívószámot. Holnap még lehetnek gomoly felhők az égen, de alapvetően napos, száraz időre számíthatunk. A délnyugati tájakon is felszakadozhat a felhőzet, csapadék nem valószínű. Délutára 27 és 32 fok közé melegedhet a levegő. A folytatásban csendes, igazi nyári napok jönnek. Szerdán még 28-34 fok valószínű, majd fokozatosan rákapcsolhat a kánikula. Pénteken és a hétvégén többfelé 38 fok körüli hőség lehet, vasárnap pedig helyenként már a 39 fokot is megközelíthetjük.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Napra pontosan 30 évvel ezelőtt történelmet írt a Spice Girls, mert hogy ők lettek az első olyan csak nőkből álló zenekar, akik első kislemezükkel az angol kislemezista élére tudtak kerülni. 1996. július 27 első lett a Wannabe, nálunk pedig majd a Say You Be There érkezik a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best

Ezt a legjobb zenék az iskolás hasonlatnál maradva, nem a B-nél nyílt ki a napló, szerintem mi a B-osztályba léptünk most be. Mert hogy a Blaha Luziana zenét az előző percekben, most érkezik a Backstreet Boys, rögtön utána B.O.B. Bruno Mars-szal, őket pedig Benny követi majd az Ébredj velem című dalával itt a Best-en, a legjobb zenék között.

Tehát a legjobb zenék az hagyján, hogy napra pontosan 30 évvel ezelőtt került fel az angol kislemezlista élére a Spice Girls első dala, a Wannabe, ami egy héttel előtte került fel egyébként a listára a harmadik helyre. De 30 évvel később, a múlt héten, köszönhetően ennek a 30 éves jubileumnak és az arra kiadott mindenféle limitált bakeliteknek és CD-knek, majdnem 30 évvel később a Wannabe megint ott van az angol kislemezlista élén. Most a nagy lemez második dala, a később szintén első helyezett Say You'll Be There érkezik itt a Best-en, ha legyen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Az előttünk álló 60 percben 11 és éjfél között majd duplázik a Daft Punk. Hát soha rosszabb záró óránk ne legyen. Érkeznek majd eredetiben az Around the World-el, és Kanye West-nek köszönhetően ható lesz majd a Harder, Better, Faster, Stronger, csak így simán röviden, hogy Stronger. Ezzel indul a mai utolsóra itt a Best-en.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Jó lenne valamire vinnem, énekelt az Ola az előző percekben, és hát tudjuk jól, hogy Jennifer Lopez mire vitte. Ahhoz képest, hogy Janet Jackson háttértáncosaként kezdte az egész szórakoztatóipart. Jön ő, már mint J-Lo, az If You Had My Love-val, és utána egykori munkaadója rögtön utána Janet Jackson, a Together Again-nel itt a Best FM, a legjobb zenék.

adott magának egy góldalt, ami akkor csendül fel, hogyha a csapat gólt rúg. Ez a franciáknál a Daft Punk One More Time-ja volt, az angolok pedig a Planet Funk Chase the Sun választották. Hát többek között ezért is volt olyan nagyszerű az angol-francia bronz meccs. Egy Daft Punk, egy Planet Funk, 10-szer a meccs alatt. Az Around the World után itt van már is a Chase the Sun, a besten, a legjobb zenék között.

Rest FM a legjobb zenék. I love you always forever. Én is mindenkit örökkön örökké szeretni fogok. Kivéve ma már befejeztem a szeretést, jó? Mert hogy zárom a night shiftet is. Ennyi volt a mai hétfő. Holnap kedd, ami azt jelenti, hogy 120 percnyi funkival és persze DJ Hangyával fogjuk majd indítani a holnap estét itt a Bestem. Jön az Eternal és Bibi Venenszén, pedig megyek. Jó éjszakát. Sokára tartom.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift White Boy-ja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.